0: Állólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit. Foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Új belső vizsgálat elrendelését jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett vasárnapi videójában az Újdörögdi lőtéren történt kézigránát balesettel kapcsolatban. Bár az ügyészség korábbi nyomozása büntetőjogi felelősséget nem állapított meg, a tárcavezető a katonai jegyzőkönyvek áttekintése után úgy vélte, a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül. A miniszter közlése szerint az ügyészségi vizsgálat maga is rögzített bizonyos szabálytalanságokat, ezért honvédelmi vezetőként elfogadhatatlannak tartja, ha a rendszer érdemi következmények nélkül lépne túl az eseten. Charlie Puth kénytelen volt lemondani egy orlandói koncertjét mindössze néhány órával a tervezett fellépés előtt, miután megbetegedett. A 34 éves Grammy-díjra jelölt énekes múlt szombat este lépett volna színpadra a floridai Edison Financial Arénában a Whatever a Cleaver világturné keretében, de Instagram sztoriában közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben további fellépések is veszélybe kerülhetnek.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: éjjel. Megafon, megafon.
3: Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot. A jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit. Foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új kressz elfogadása előtt. Új belső vizsgálat elrendelését jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett vasárnapi videójában az Újdörögdi lőtéren történt kézigránát balesettel kapcsolatban. Bár az ügyészség korábbi nyomozása büntetőjogi felelősséget nem állapított meg, a tárcavezető a katonai jegyzőkönyvek áttekintése után úgy vélte, a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül. A miniszter közlése szerint az ügyészségi vizsgálat maga is rögzített bizonyos szabálytalanságokat, ezért honvédelmi vezetőként elfogadhatatlannak tartja, ha a rendszer érdemi következmények nélkül lépne túl az eseten. Charlie Puth kénytelen volt lemondani egy orlandói koncertjét mindössze néhány órával a tervezett fellépés előtt, miután megbetegedett. A 34 éves Grammy-díjra jelölt énekes múlt szombat este lépett volna színpadra a floridai Edison Financial Arénában a Whatever a Cleaver világturné keretében, de Instagram sztoriában közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben további fellépések is veszélybe kerülhetnek.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Egész éjjel. Megafon, megafon. Nagyot szól.

0: 24 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot. A jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit, foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Új belső vizsgálat elrendelését jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett vasárnapi videójában az Újdörögdi lőtéren történt kézigránát balesettel kapcsolatban. Bár az ügyészség korábbi nyomozása büntetőjogi felelősséget nem állapított meg, a tárcavezető a katonai jegyzőkönyvek áttekintése után úgy vélte, a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül. A miniszter közlése szerint az ügyészségi vizsgálat maga is rögzített bizonyos szabálytalanságokat, ezért honvédelmi vezetőként elfogadhatatlannak tartja, ha a rendszer érdemi következmények nélkül lépne túl az eseten. Charlie Puth kénytelen volt lemondani egy orlandói koncertjét mindössze néhány órával a tervezett fellépés előtt, miután megbetegedett. A 34 éves Grammy-díjra jelölt énekes múlt szombat este lépett volna színpadra a floridai Edison Financial Arénában a Whatever a Cleaver világturné keretében, de Instagram sztoriában közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben további fellépések is veszélybe kerülhetnek.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Egész éjjel. Megafon, Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 9-én a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Üdülő területekre nem kérhető közművesítés az eddig ismert állami és európai uniós pályázatokon. Ez akadályozza a balassagyarmati nyíriesi városrész urbanizálása technikai oldalról, mondta a város polgármestere a Megafonban. Csak Gábor rádiónk reggeli adásában ismertette az üdülő övezet hosszú ideje ismert alapproblémáját, a vízvezeték hálózat alacsony kapacitásának ügyét. A városvezető közölte, nyomás alatt tartják a vízműt annak érdekében, hogy az üdülő területen életvitelszerűen élők számára megfelelő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Csak Gábort, balassagyarmat polgármesterét hallják.
3: A kútfúrás az problémás, mert a tavaktól viszi el a vizet, tehát nem is javasoljuk, és hát nem is lenne jó, ha folyamatos kútfúrásokkal oldanák meg az emberek az ivóvíz szükségletüket. Oda csak egy 80-as cső megy ki a városból, amely a 70-es években rendben volt, amikor ezt kiépítették, mert szocialista vállalati üdülők voltak, a többi telken akkor követték el egyébként a bűncselekményt, hogy felparcellázták az egész Nyíriest. És nagyon nehéz, konkrétan nem lehet közművesítésre benyújtani üdülőterületek esetén, ezért folyamatos nyomást gyakorlunk a DMRV-re, mert a 80-as átmérő miatt nem tudnak új bekötéseket csinálni, és a nyomás is rettenetes, tehát nagyon alacsony, és szükség van kapacitás bővítésre, és évek óta ígéri a DMRV, és folyamatos nyomást próbálunk gyakorolni rá, de hát ez több mint 200 milliós beruházás, hogy egy 150-es csőre kicseréljék ezt a vezetéket. Új nyomvonala lesz. Ez egyébként a Fenyvesi úton fog végighaladni.
0: Összesítették Vác egyik közterületi fájának termelési adatait, amiket egy táblára írtak fel. Mostantól bárki megnézheti, amikor elhalad előtte. A deákvári nagylevelű hásfa 6 évtizede áll, számított értéke több mint 27 millió forint. Az év során 610 kiló széndioxidot köt meg, és csak nem hasonló mennyiségű oxigént állít elő. A közterületen elhelyezett tájékoztató táblával azt erősíti a Bagoly-Bükk Egyesület, hogy a növények városi jelenléte alapvető fontosságú a jó életminőség biztosításához. A társaság alapító tagja azt mondta, a fák ökológiai jelentőségéhez évtizedek múlása szükséges. Azok a csemeték, amiket most ültetnek el az emberek, csak hosszú idő után lesznek képesek hozzájárulni a levegő minőség védelméhez, ezért a már meglévő idős példányok tisztelete és gondozása előrébb való. Szalóki Margitot, a Váci Bagoly-Bükk Egyesület alapító tagját hallják.
4: Igazából arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen fa, ez körülbelül olyan 60 éves, tehát az, hogy ilyen értékeket hozzon egy fa, ehhez 50-60 év szükséges, hogy megnőjenek, és ekkora nagy ökológiai hozzáadott értéket képviseljenek. Most hiába ültetünk mi apró kicsi fákat, azok hosszú évek, mire igazából teljesíteni fogják ezeket az adatokat. Szeretnénk megfontolni, hogy melyik fákhoz rakunk ilyet. Van több is, több ötletünk is. És nyilván hát idő kérdése, de mindenképpen jó lenne, hogy az emberek, ahogy járnak, kernek a városban, ezzel szembesüljenek, és esetleg a saját kertjükben is, hogyha van fa, akkor ez felértékelődik a szemükben.
0: Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendelet módosítás kapcsán. Céke József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Henzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csak is a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Székely Józsefet, Diós Jenő polgármesterét hallják.
2: Ugye tekintve, hogy egy darab szakmai kérdés vagy javaslat sem hangzott el, úgyhogy ennek megfelelően a leültesztetek szerint teszem fel elfogadásra a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, karfelem is se jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, kettő nem szavazott mellett elfogadásra került a 25 évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
0: Hirtelen jelentkező hasmenés, hányás, hasi görcsök és a láz, ezek a rotavírus jellemző tünetei. A kort sokan gyermekbetegségként ismerik, de a fertőzés a felnőtteket is ledöntheti a lábukról. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint Nógrád vármegyében a múlt héten 26 ilyen esetet mutattak ki. A megbetegedés vármegyei megoszlásában Pesttel és Baranyával a toplista elején állva. Vagyis a rotavírus a nyárias időjárás ellenére továbbra is jelen van a vármegyében. Ráadásul rendkívül könnyen terjed közösségekben, ezért a megfelelő higiéniai szabályok betartása különösen fontos. A legnagyobb veszélyt nem maga a vírus, hanem az általa okozott gyors folyadékvesztés jelenti. A szervezet rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszíthet, ami kiszáradáshoz vezethet. Bár a súlyos szövődmények elsősorban a kisgyermekeket veszélyeztetik, a felnőttek körében is előfordulhatnak heves tünetek, különösen idősebb vagy legyengült szervezetű embereknél. A szakemberek szerint a fertőzés esetén a megfelelő folyadék és elektrolit pótlás kulcsfontosságú. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A Nógrád vármegyei 3. osztályú labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában óriási vereséget mért a nőtincs csapata a Nógrád Sápra, 0-12-re nyertek ellenük. A látványos meccs ellenére nem ők lettek a bajnokság főszereplői, az idényt a balassagyarmati Palóc Farkasok nyerték, magasan a második helyen végzett a Dejtár klubja előtt. A gyarmatiak ősztől a másodosztályban folytathatják.
1: Időjárás.
0: Szinte egész nap nyárias meleg füllett idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
1: Közlekedés.
0: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 9-én a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Üdülő területekre nem kérhető közművesítés az eddig ismert állami és európai uniós pályázatokon. Ez akadályozza a balassagyarmati nyíriesi városrész urbanizálását technikai oldalról, mondta a város polgármestere a Megafonban. Csak Gábor rádiónk reggeli adásában ismertette az üdülő övezet hosszú ideje ismert alapproblémáját, a vízvezeték hálózat alacsony kapacitásának ügyét. A városvezető közölte, nyomás alatt tartják a vízműt annak érdekében, hogy az üdülő területen életvitelszerűen élők számára megfelelő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Csak Gábort, balassagyarmat polgármesterét hallják.
3: A kútfúrás az problémás, mert a tavaktól viszi el a vizet, tehát nem is javasoljuk, és hát nem is lenne jó, ha folyamatos kútfúrásokkal oldanák meg az emberek az ivóvíz szükségletüket. Oda csak egy 80-as cső megy ki a városból, amely a 70-es években rendben volt, amikor ezt kiépítették, mert szocialista vállalati üdülők voltak, a többi telken akkor követték el egyébként a bűncselekményt, hogy felparcellázták az egész Nyíriest, és nagyon nehéz, konkrétan nem lehet közművesítésre benyújtani üdülőterületek esetén, ezért folyamatos nyomást gyakorlunk a DMRV-re, mert a 80-as átmérő miatt nem tudnak új bekötéseket csinálni, és a nyomás is rettenetes, tehát nagyon alacsony, és szükség van kapacitás bővítésre, és évek óta ígéri a DMRV, és folyamatos nyomást próbálunk gyakorolni rá, de hát ez több mint 200 milliós beruházás, hogy egy 150-es csőre kicseréljék ezt a vezetéket. Új nyomvonala lesz, ez egyébként a Fenyvesi úton fog végighaladni.
0: Összesítették Vác egyik közterületi fájának termelési adatait, amiket egy táblára írtak fel. Mostantól bárki megnézheti, amikor elhalad előtte. A deákvári nagylevelű hásfa 6 évtizede áll, számított értéke több mint 27 millió forint. Az év során 610 kiló széndioxidot köt meg, és csak nem hasonló mennyiségű oxigént állít elő. A közterületen elhelyezett tájékoztató táblával azt erősíti a Bagoly-Bükk Egyesület, hogy a növények városi jelenléte alapvető fontosságú a jó életminőség biztosításához. A társaság alapító tagja azt mondta, a fák ökológiai jelentőségéhez évtizedek múlása szükséges. Azok a csemeték, amiket most ültetnek el az emberek, csak hosszú idő után lesznek képesek hozzájárulni a levegő minőség védelméhez, ezért a már meglévő idős példányok tisztelete és gondozása előrébb való. Szalóki Margitot, a Váci Bagoly-Bükk Egyesület alapító tagját hallják.
4: Igazából arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen fa, ez körülbelül olyan 60 éves, tehát az, hogy ilyen értékeket hozzon egy fa, ehhez 50-60 év szükséges, hogy megnőjenek, és ekkora nagy ökológiai hozzáadott értéket képviseljenek. Most hiába ültetünk mi apró kicsi fákat, azok hosszú évek, mire igazából teljesíteni fogják ezeket az adatokat. Szeretnénk megfontolni, hogy melyik fákhoz rakunk ilyet. Van több is, több ötletünk is. És nyilván hát idő kérdése, de mindenképpen jó lenne, hogy az emberek, ahogy járnak, kernek a városban, ezzel szembesüljenek, és esetleg a saját kertjükben is, hogyha van fa, akkor ez felértékelődik a szemükben.
0: Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendelet módosítás kapcsán. Céke József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Henzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csakis a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Székely Józsefet, Diós Jenő polgármesterét hallják.
2: Ugye tekintve, hogy egy darab szakmai kérdés vagy javaslat sem hangzott el, úgyhogy ennek megfelelően a leültesztetek szerint teszem fel elfogadásra a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem karfelemi se jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, kettő nem szavazott mellett elfogadásra került a 25 évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
0: Hirtelen jelentkező hasmenés, hányás, hasi görcsök és a láz, ezek a rotavírus jellemző tünetei. A kort sokan gyermekbetegségként ismerik, de a fertőzés a felnőtteket is ledöntheti a lábukról. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint Nógrád vármegyében a múlt héten 26 ilyen esetet mutattak ki. A megbetegedés vármegyei megoszlásában Pesttel és Baranyával a toplista elején állva. Vagyis a rotavírus a nyárias időjárás ellenére továbbra is jelen van a vármegyében. Ráadásul rendkívül könnyen terjed közösségekben, ezért a megfelelő higiéniai szabályok betartása különösen fontos. A legnagyobb veszélyt nem maga a vírus, hanem az általa okozott gyors folyadékvesztés jelenti. A szervezet rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszíthet, ami kiszáradáshoz vezethet. Bár a súlyos szövődmények elsősorban a kisgyermekeket veszélyeztetik, a felnőttek körében is előfordulhatnak heves tünetek, különösen idősebb vagy legyengült szervezetű embereknél. A szakemberek szerint a fertőzés esetén a megfelelő folyadék és elektrolit pótlás kulcsfontosságú. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A Nógrád vármegyei 3. osztályú labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában óriási vereséget mért a nő tincs csapata a Nógrád Sápra, 0-12-re nyertek ellenük. A látványos meccs ellenére nem ők lettek a bajnokság főszereplői, az idényt a balassagyarmati Palóc Farkasok nyerték, magasan a második helyen végzett a Dejtár klubja előtt. A gyarmatiak ősztől a másodosztályban folytathatják.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
1: Közlekedés.
0: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén a Dózsa-György úton és a 2-es úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Megspace. Vissza az időben. Hello!
6: Megérkeztünk!
7: Jó reggelt! Elmond 6 héttel.
8: Na, gyerekek, 6 óra után héttel a Nóri, ez így jön.
6: 6 óra után 7 perccel, ne haragudjatok. Igen. Eszembe jutott, hogy a magyar tanárok sírnának ezért. 6 után héttel. Mi? Kis kutya vagy gyufaszál?
7: Én ez mindig ágálom. Mondd. Ezeket a dolgokat. Most felhasználhatnánk a mérföldkövet, bár még nem
6: szabad. Ássa maga
7: nem szabad, mérföldkövet.
6: Reggelőnek a métereket.
7: Azt, hogy lemegyek-e, vagy fölmegyek-e Budapestre, vagy a Balatonra.
6: A földrajzban nincs lenn meg fönn.
7: Tehát én ezekkel, az, ahogy beszélünk, amit mondunk, és ami aztán benne lesz a nyelvben, mint azt, hogy jó fülelmet, olyan nincs olyan szó, hogy fülelmet, de kitaláltuk azt, hogy...
6: De ez cuki, ez legalább egy beszélő szó, ez
7: nem,
6: sokkal
7: lehet, ez lehet, jó, benne lesz majd, úgy beszélek, ahogy én akarok.
6: Én azt
7: és
6: értem,
7: aztán
6: de
7: majd az irodalmárok, meg a grammatikusok, meg nem tudom.
6: Grécsi tanár úr.
7: Akkor majd utánam fognak majd igazodni, mert nem ők találják ki ezeket, hanem a beszélt nyelv alapján írják le, hogy mi van. Érted?
9: Én már ennyi. Egy kicsivel idősebb vagyok egyébként, mint Ádám, és ez a fajta helybület, amit az Ádám egyébként táplál, és ez hallható is, én ezt dicsérem, és nagyon elfogadom, és nagyon tetszik nekem. Picikével én már visszamennék, és azt mondom, én úgy beszélek, ahogy tudok.
7: Én ennek is örülök. Igen. Aztán utána majd lesz belőle valami.
6: Vagy igen. Nyelvművelünk, vagy nem.
7: Jó, oké, nyilván.
6: Vagy megyünk az Ádám után.
7: Teszünk különbséget a helyiség meg a helyiség hát között.
6: Na ott végképp.
7: Jaj, meg a babbe, bamben, meg minden. Oké, rendben van.
6: De meg azt az Y, meg a J.
7: Igen, 6 óra.
6: Szóbeszédben.
7: Igen, de 6 héttel múlt, kész, gyerekek, ez így.
6: Tessék.
9: Látod? Csak megérkeztük, és közben most hány óra van?
7: És most már 9-el. Na, kezdjük ezt a szép június 9-ei kedd reggelt, gondoljunk a névnaposokra első körben. Nézzük, drága, hogy kik ünnepelnek ma?
6: Nagyon boldog névnapot kívánunk, figyeljetek, minden Félixnek, Bódognak, Diánának, Elődnek, Ludovikának, Pelágiának és Pelágiusnak, illetve a szülinaposokat is. Isten éltesse, egészségetekre!
7: Hello, Dia! Ez a lényeg.
9: Ma ünnepi? Ma ünnepi szerinted? Nem, mi?
6: Megérkeztünk újra. Rég emlegettük.
7: Nem is tudjuk, hogy a mennyire beszövi az életünket. Nagyon. Na, oké. Ma beszélgetünk egy picit a fizetésekről, pontosabban a polgármesterek fizetéseiről.
9: Ennyien,
7: jó?
6: Rég említettük a témát.
7: Turkálni fogunk a zsebekben.
9: Jaj, ezt nagyon tudunk.
7: Nagyon tudunk, mégpedig az ügyben, hogy most ugye csökkentik, nem csökkentik, csökkentik, de igen, a csökkentésnek a ténye az a több helyen kiverte a biztosítékot, ugye a polgármesternél. Mennyit keres a polgármester? Mennyit keresem?
9: Mondjuk fogalmam nincs róla, hogy ez
7: egy polgármester.
6: Én is marha kíváncsi vagyok rá, hogy egyáltalán erre van egy tábla, bértábla.
7: Hogy dolgozik?
6: Polgi tábla.
7: Egy polgármester. Mennyi juttatás jár egy polgármesternek? Tehát ezek olyan érdekes kérdések is, hogy az egész polgármester hivatás, nem is szakma ez, hanem ez minket hivatásnak kell ezt mondani. Ennek a megítélése akkor a pénzekben, akkor hogy? Tehát olyan érdekes kérdések ezek.
9: Uha.
7: Tehát piszkálgatás kapcsán, úgyhogy beszélgetünk majd egy picit először hárman a fizetésekről, hogy ti mennyit adnátok, vagy hogy. És utána jönnek ilyen pro-kontra kis beszélgetések is, az biztos, hogy Székely József Diósenő polgármestere itt lesz velünk, és fogunk vele beszélgetni, és elhangzik majd az ő véleménye is ebben a kérdéskörben. Úgyhogy már mai nap az ilyen turkálós lesz.
9: Ennyi,
7: jó van, 11-e. Így van, jönnek a megaslágerek.

0: Nézzük a mai zenei töltetünket, kedves hallgatók. Ha kedv van, akkor ugye 80-as évek, és hát nem a 80-as években, de kötöm majd John Lordot, a Deep Purple billentyűsét a 80-as évekhez, mert hogy drága John Lord a mai napon született, 12-ben hagyott itt minket, és ugye minden idők egyik legjobb elhemondosa volt. Az önnek azért a Deep Purple megvan, nem?
1: Persze, hogy
2: ne lenne meg, abszolút
0: azért megvan. Tehát előpörgetitek a streameken, ilyen és akkor szokott azért néha pörögni, a Smoke on the Water, vagy ilyesmi.
1: Szerintem az tudját, mindig, nem?
0: Az mindig, az ilyen klasszik tárban benne van.
1: Nagy sláger.
2: Abszolút igen, de az a baj mindig ilyenkor, ez én azt tudtam nagyon sajnálni saját magammal kapcsolatban, nyilván rajtam múlik, hogy az nagyon ütős alap műveken kívül, ugye nem, nincs meg, nem tudnék mondani több olyan dalt, ami köthető hozzájuk, pedig egy olyan irodalmuk van, ami párját titkítja természetesen.
0: Jó, olyan egy érdekesség az öregről, jó, mert hogy imádni való volt egyébként.
2: És ez volt a neve egyébként?
0: John Lord.
2: Ez volt igen. Nem egy választott név?
0: Igen, nem, ez John Lordnak hívták őt. És ha már 80-as évek, akkor ugye, igen, a 80-as években állt össze újra a Purp, és ugye a Perfect Strangers című nótával, hát ott lehet hallani azt, hogy milyen billentyűs soundokat pakolt össze ez az emberünk, és mennyire értett ahhoz, amit csinálni kell.

0: történik egy ilyen dal indulásnál? Mi történik, gyerekek?
1: Hát berúgja az ajtót.
0: Ez. Tehát, hogy így... Hát ez. Mit mondasz egy ilyen nótához hozzá? Mit fűszöd egy ilyen nótához?
2: Hogy nagy hangerűn hallgassuk.
1: És egy kész, nem tudom, jó szórakozást, elképesztő, tehát ez kész van.
0: Megőrülsz.
1: Ez kész van.
0: Na, igen.
1: Úristen.
0: Az általa használt Hammond orgona hangja sokszor annyira torzított volt, hogy ez már azért egy modernebb szant, hogy sokszor nem tudták eldönteni azt, hogy ő vagy Richie Blackmore játszik szólót.
1: Annyira megcsavarta?
0: Annyira meg volt csavarva, hogy úgy szólt, egyébként egy visszaverze, de úgy szólt, mint hogyha torzított gitár szólt volna, annyira rátolta, és hogy éppen ezért egy ilyen gitár-orgona párharc lett a védjegye korábban ugye a Pörknek, mert ezek ugye ketten a Blackmore, meg a John Lund, ezek itt megbolondultak teljesen. Klasszikus zenéképzést kapott, és mindig arról álmodott, hogy a rockot összehozza a komoly zenével, és hogyha már alapmű, akkor ugye a 69-es Concerto for Group and Orchestra, mert hogy egy teljes szimfonikus zenekarra léptek fel 69-ben a Royal Albert Hallban, és ez volt az első olyan nagyszabású fúziós kísérlet, amikor ugye a rockot meg a klasszikus zenét összehozták. Tehát, hogy egy teljes úttörés volt, és olyan érdekes a sztorival kapcsolatban, hogy 99-ben akarták újra előadni a művet, viszont eltűnt a kotta, tehát hogy nem volt meg a partitúra.
1: Mármint a vonósok részére,
0: igen,
1: a zenekar részére.
0: Igen, és így, hogy az összeset újra kellett gyakorlatilag alkotniuk, a régi hang meg a videófejtek, de hogy eltűnt a kotta.
1: Úristen.
0: Tehát ez mekkora...
1: De megcsináltál?
0: Meg, igen, utána. De hogy ami, mekkora meró lehetett ez? Nekem pont a múltkor beszélgettem a Csejeni Noémivel, egy gitáros hölgyike, hogy most csináltak rá, mert volt is egyébként egy vasfolyamaton egy gitár-hárfa duó. És hogy ilyen még nem nagyon volt, és ők csinálták ugye az átiratokat, mert hogy ilyen még nem létezett az országban. Talán egy volt valahol Németországban, és hogy óriási meló volt egyébként. És egy egész szimfonikus zenekarra azért ez
1: úristen.
0: Eltűnik.
1: Úristen.
0: Te tudod, így nem ölték meg magukat nagyjából.
1: Hát igen. Amikor mindened eltűnik érzés.
0: Igen.
1: Megloptak, véged van.
0: Igen.
1: Leégett.
0: Úgyhogy gyerekek, így hirtelen ennyi.
1: Deep Purple-özünk,
0: jó? Abszolút.

0: Mi volt június 9-én, ezt most elmondjuk nektek, kedves hallgatók. Norbi, te is kapsz egy kis sírecskét, meg Nóri, te is kapsz egy kis sírecskét.
1: Látod, milyen jó hozzánk az Ádám?
2: Nagyon.
0: Igen, és igazságos is.
2: Igen.
0: Na.
2: Ádám az igazságos.
0: Igen. 68-ban kinyíri magát Nero.
2: Ez neked szól.
1: 68-ban? De nincsen köze se 1900-as, semmi, csak sima 68.
0: Így van. Egy kopasz 68.
1: Egy egyszerű sima 68-as.
0: Így van, így van.
1: Gyarulj, hogy 69 előtt nyírta ki magát. Menjünk tovább.
0: Ennyit akartál hozzá szólni.
1: Mit mondjak? Emlékszel a CD égető programra?
0: Ezt akartam mondani, nekem más. Nincs csak a Nero.
1: Meg a kutya nevek.
2: Ja, arra Nero.
0: Igen, tehát vagy a CD, DVD égető program.
1: Nem megy.
0: Igen,
1: vagy a kutya.
0: Vagy a Rottweiler. Tehát, hogy álltam a Rottweilert, vagy ilyen.
1: Nero. Na jó, Róma is becsúszik.
0: Igen, de hogy így ennyi.
1: De ez a kettő.
0: Jó.
1: Nóri, te is gyanítom.
2: Nem is tudom, hogy izguljak-e.
1: Izgulja.
2: És mennyire.
1: Izgulja.
0: A mai napon született meg Michael J. Fox.
2: Na tessék. A Phil of Hux.
0: Az a
2: film, az az egyik nagyon vicces film, az szóval tesómod, Michael J. Fox.
0: Igen, nem láttam azt a filmet, szerintem meg. Nem.
2: Az elveszett, pedig az egy nagyon vicces őtőle. Nekem ez a film.
1: Michael J. Fox nagy rész mindenkinek szerintem az időutazós filmről. Sorozatokból jön vissza. Meg abból a jelenetben zajló elképesztő harcból, amit az ember a saját betegségével szemben.
0: Hogyne.
1: Visel.
0: Igen, a Parkinson.
1: És hallatlan különben.
2: A gyerekek egyszer, hát a Parkinsonnak is.
0: Micsoda? Hát ha?
2: Hát ha lesz valami. Igen.
0: Na, jóban, belefértünk az időnkbe, én azt gondolom, úgyhogy megyünk, és hát találtam olyan régi dolgádokat, amiket
1: együtt is voltak.
0: És Mátyás király korában.
2: Nero után.
0: Imádni fogjuk, mert ezt Nóri neked hoztam most.
1: Van egy Nórád, ami megírta a Nero halálát.
0: Dedikált. 68-ban. Erről fogunk most beszélni.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 1995-ös és június 9-i a cikkünk, és igen, hát arról szól, hogy mától ingyen lubiszkolhatnak, ugye, és a strandról van szó, mert megnyitott, és ugye hát itt eddig komoly balassagyarmat, és eddig komoly pénzre kellett fizetni a sportolóknak arra, hogy mondjuk akár a triatlonosok tudjanak
1: edzeni.
0: Stancsik József elnök.
2: Értem, hol érkeztünk.
0: Vette a bátorságot, szól a cikkben, hogy a város első emberéhez forduljon kérésükkel. Egy hónappal ezelőtt a közmeghallgatáson kérte a polgármestertől a strand ingyenes használatát sportolói számára. Juhász Péter mindössze annyit ígért, megvizsgáljuk a kérelmet. Teltek múltak a napok, ám döntés nem született, a hármas próbázók nem tehettek mást, bérletet vettek, 20 alkalomra szóló bérletet váltottak 15 versenyzőnek fejenként 1000 forintért, a medencét pedig strandzárás után használhatták, szolgáltatást nem kaptak, csak a kilométereket tempozhatták a pénzükért, Vácot vagy Nagykürtösön is jobban jártak. Aztán pedig ugye a cikk arról szól, csak hogy nem menjen az idő, hogy ingyenesen tudtak menni a sportolók, ilyentől kezdve aztán egy döntés kapcsán az uralított strandban.
2: Gyerekek, ez így volt. Én nem hiszitek el, hogy erre emlékszem. Apukám a cikkben említett
0: úriemberrel
2: össze is szól, mondjuk úgy.
0: Tényleg?
2: Így van.
0: Tehát összeveszett a Dodó akkori Polgival?
2: Nem a Polgival.
0: Vagy ott a Horváth Béla van, igen, még egyébként megnevezve, aki igen, ugye itt a sport létesítmények vezetője
2: volt. Ővele, és határozottan emlékszem rá, hogy megvolt ez a vita is, mert valóban nekünk tudom, hogy még akkor nem volt annyi triatlon egyesület, de a tarjániak már voltak. Vácon nem volt triatlon egyesület, csak úszni, tehát nagyon sokszor egyébként még oda jártunk, vagy Kürtösre, Szlovákiába, mert hogy ugyanúgy meg kellett vennünk
0: csak olcsóban jöttetek ki, mondjuk ott, igen, tehát még Kürtösön is még olcsóban tudtatok.
2: Viszont itt elég hideg volt még a víz eleinte, nagyon igen, emlékszem, így van.
1: Kellett pörögni benne nagyon a hajócsavaroknak, hogy ez felmelegedjen.
2: Megnyitás előtt, zárás után, de valóban, tiszta, nagyon jó, hogy ezt hoztad, mert nekem ez nagyon megvan, akkor még aktívan triatlonoztam én is.
0: És akkor mertetek az első csobbanásra Balassagyarmat. Egyébként azt írja a cikk, hogy ugye a lap megkérdezte Juhász Pétert a kérelem megvizsgálásáról. A polgármester elismerte, hogy kiment a fejéből Stancsik úr kérése, pedig szívesen segítik a gyarmati sportolókat, hiszen büszkék a sikereikre. Gyarmat első emberre leszögezte, megkisve bár, de megoldják az ügyet úgy, hogy a mai naptól, tehát ugye 1995. június 9-től gond nélkül megtartatják az úszörvéseket, a gyatonisták természetesen nem kell érte fizetni.
2: Óriás, pedig akkor még igen, sokan voltunk, sokan triatlonoztunk.
0: Igen, itt egyébként a cikkben a sportlétesítmény vezetője azt mondta, hogy neki bevételt kell produkálni, nem tekinthet el az egyesület forintjaitól, a polgármestertől pedig semmiféle utasítást nem kapott az ügyben, és ugye a helyzet már csak azért is volt érdekes, írja a cikk, mert az önkormányzat lehetőségeihez mérten maximálisan támogatja a város sportját, a futballisták vagy az atléták térítésmentesen használhatják a létesítményeket.
2: És ez így aztán is így volt, figyelj, de arra is emlékszem, hogy ők már a lábteniszesek, a focisták, mindenki úgy járt be. A triatlonosok nem. Igen, szóval ez tényleg egy vicces, mondjuk, orra, szakasz volt.
1: A teniszizét nyomta nagyon szerintem ők, meg a lábteniszezolka szerintem ők így azért volt a szeretettebb, igen, ha lehet ezt így mondani. Te tudod, Nóri, hogy fogják hívni majd, hogyha mi pályázatunkat elfogadják a gyarmati strandot?
2: Mond.
1: Megkapaszkodtál?
2: Várja.
1: Mondd neki, Ádám.
0: Ja, a strandnak az új neve.
2: Figyelek.
0: Az a Selena Gomez városi strandfürdő.
1: Már nagyon régóta dolgozunk.
0: Ezt a megafonistáink tudják, évek óta.
2: Ez sikerült régóta dolgozni?
0: Évek óta.
2: De nagyok vagytok.
0: Évek óta. Ez benn van.
2: Beszállhatok a buliba? Megdönthetjük ezt, vagy nem?
1: Nem. Csak akkor ezt támogatandó tudsz beszállni.
2: Ja, csak úgy szállhatok be,
1: értem. Hát miről beszélsz?
0: Ez?
1: Hát hol élsz?
0: 10 éve.
2: Netike segített?
1: Nem, ezt nem. Ketten Ádival.
0: Ez 10 éve, Netike még 10 éve még nem foglalkozott énekel. 10 éve se. 10 éve fent van a polcon ez. Azt a szállgatom,
1: néha leporoljuk, mint például most is.
2: Megkérdezhetem, miért?
1: Van akinek a lefújt porról bántja a szemét? Úgy látom, te ezek közé tartozol.
2: Picit. Nem is értem.
1: Ez, miért? Jó néz ki a csajszín, meg minden. Meg tiszteljük, meg énekelni is tudsz. Jó színésznő is.
2: Parancsolsz.
1: Itt a helyet, fölírva.
2: Én teljesen értetlenül üldögélek itt. Így kapkod, mint egy teniszmeccsen. Jobbra-balra nézek,
0: a magafonistákat kérdezd meg, mert ők tudják. 10 éve tudják. Na, menjünk, zenéljünk.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Minden hónapban óriási akciók a

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere hát a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Megéri hozzánk jönni.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
9: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
10: Megijesztél?
11: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal.
10: OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
12: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
13: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
12: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
13: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További

0: részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
9: Lehet az első szám.
8: Jake Gyllenhaal.
9: Kettes szám.
8: Henry Cavill.
10: Adjunk neki!
8: Szürke zóna a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 7 óra van.
11: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Üdülő területekre nem kérhető közművesítés az eddig ismert állami és európai uniós pályázatokon. Ez akadályozza a balassagyarmati nyíriesi városrész urbanizálását technikai oldalról, mondta a város polgármestere a Megafonban. Csak Gábor rádiónk reggeli adásában ismertette az üdülő övezet hosszú ideje ismert alapproblémáját, a vízvezeték hálózat alacsony kapacitásának ügyét. A városvezető közölte, nyomás alatt tartják a vízműt annak érdekében, hogy az üdülő területen életvitelszerűen élők számára megfelelő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendeletmódosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Henzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csakis a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz aljnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot. A jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit, foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is.
13: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
13: Minden, ami klíma.
15: Időjárás.
13: Időjárás.
12: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
13: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
14: Nyékiautóház.hu.
13: Közlekedés.
12: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most indítjuk a napot. Start menü.
14: Start menü.
13: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megapon.
14: Nagyot szól.
16: 7 óra múlt 3 perccel, így 2026. június 9-én kedden, hát belerobunk már a nyárba, úgyhogy mindenkinek jó reggelt, Nórik Andrák.
17: Jó reggelt!
18: Hello, hello, sziasztok!
16: Hello, Nórika!
18: Szevaszál!
16: Na, és akkor, igen, akár a hozzászólásokat is fogjuk majd várni, mert hogy, ahogy ígértük reggel, ebben az órában is, a következőben is a polgármesterek fizetésével fogunk majd foglalkozni. Jó?
18: Burkálunk a zsebekben.
16: Azt akartam mondani.
17: Téma.
16: Hogy kár, hogy a karvaj nincs itt.
17: Imádná. Biztos, hogy ő bírná.
16: Imádná ezt. Na, úgyhogy jövünk és beszélgetünk erről.

0: Jó rádiózás mindenkinek, itt vagyunk, és akkor a polgármesterek fizetésével fogunk foglalkozni.
1: Egy újabb téma, amihez nagyon értünk.
0: Igen, de pont
2: de
0: ezért.
2: Bizonyítjuk.
0: De pont ezért, mert hogy mindenki ezzel foglalkozik az elmúlt hetekben, ugye itt a polgármesterek fizetésének csökkentésével kapcsolatban jöttek a prók meg a kontrák, több település vezető is alapvetően megnyilvánult ebben. Nekünk lesz egy majd Székely József Diósnő polgármester lesz a vennünk a következő órában, akivel egy picit beszélgetünk arról, hogy akkor ez mondjuk szerinte akár a felvetés, vagy akár az, hogy ugye mennyi a javadalma egy polgármesternek, vagy azt lehet-e, vagy kellett-e, vagy kellett csökkenteni, erről beszélgetünk majd vele. Viszont ugye előtte majd azt átbeszéljük mindjárt egy hárman, és akkor ebben is akár várjuk a hallgatók véleményét, hogy ti mennyi pénzt adnátok oda a falu, a község, a város polgármesterének havonta. Tehát amit ő munkát elvégez, azért mennyi pénz jár.
2: Várjál, a polgármestereknek azt tudjuk, hogy fixen 8-tól 4-ig, vagy a hétvége, vagy egyáltalán, tehát hogy...
1: Mi a munkaideje?
2: Mi a munkaideje?
0: Tehát nekik megvan ez a heti 40 óra? Hogy szerintem nem.
1: Pedig kéne.
0: Tehát hogy...
1: Miért kéne? Hogy... Miért ne? Tehát, bocsánat, tehát igaziból miért nem? Mikor kell egy polgármesternek rendelkezésre?
0: Igen. Szerintem az 7-24.
1: Azt miért a hülyeség?
0: Hát most van egy 100 fős település.
1: Hát de nem lehet.
2: Mi az, hogy 7-24?
1: Nem lehet.
0: Vagy 24 perc,
1: de nem lehet. Hát gondoljunk bele, hogy nem elvárható.
0: Oké.
1: Ez is csak egy pozíció, egy
0: de
1: munka.
0: De szerintem az.
1: Ez egy munka, egy pozíció. Nem lehetsz az.
2: Most hogy mondod, Ádám?
1: Nem lehetsz az.
0: Szerintem az
1: lehet. Nem.
0: Most figyelj, vasárnap este 8 óra van, éppen a kedvenc streamedet nézed.
1: Igen.
0: És mondjuk, szakad az eső, beomlik egy támfal. Menned kell, mert te vagy a polgármester. Nincs olyan, hogy nem mész. Nincs olyan, hogy nem mész.
2: Várjál, akkor az eddig gondolt dolgok az más lenne, ha így ez így
0: mert
2: van.
0: Mész, mert menned kell, mert te vagy a polgármester. Árad mondjuk érted, nem valami bedugul, izé van,
2: de várjál, most ezt a polgármester intézi, erre nincs egy katasztrófavéde, vagy ő itt értesíti a katasztrófavédelmet?
0: Hát ülsz otthon, és akkor telefonálgatsz? Vagy hogy mi érted? Okay, havárja van?
1: Jó, oké, akkor viszont ha innen nézzük, akkor nagyon gyorsan meg fogjuk mondani a választ, akkor mi beszélünk mi pénzről? Már bocsánat.
0: Oké, nagyon jó a kérdés egyébként.
1: Már bocsánatot kérek, akkor itt vagy, most hagyjuk, abhoz keresünk egy másik témát.
0: Vagy, tehát, akkor, mennyi, vagy akkor mennyi pénzről beszélünk?
1: Hát ha ez, azért mondom, tehát ugye? Mi, Nórika jól indult, tehát alapvetően miért adunk mennyit, de hogyha itt ez az alapállás, hogy nem egy sima, kvázi hivatali megszokott munkavégzésben vagyunk, vagy a heti 40 igen. órában, vagy trallala, hanem
2: ez kedvenc, egy életforma.
1: Kedvenc szavam szerint partalanná tud válni tulajdonképpen a magatartása ilyen értelemben munka szempontjából egy polgármesternek, akkor hol a kérdőjel a pénz végén?
0: Nagyon jó, erről beszélgetünk mindjárt.

0: Itt is vagyunk újra, és egyébként megint az van, hogy miért nincsen bekapcsolva online a mikrofon, miközben szólnak a zenék, mert én elmondom, leszek egyébként személyt, azt mondta a Nóri, hogy ő nem lenne polgármester semmi
1: pénzért. Végképp nem.
2: Pedig érezzet a polgármester asszony.
1: Láttam, hogy fel is állt a hajam az égre.
0: Na, nagyon jó a téma, gyerekek.
2: Kegyed?
0: Tényleg?
2: Visszaadja a mandátumot?
0: Mert hogy itt már jöttek a kis csörtéindítások, hogy milyen munka is egy polgármesternek a munka, és az mennyi honoráriumot érdemel. És ugye én betoltam azt, hogy akkor ez ilyen 24/7, 7/24-es meló. Alapvetően.
1: Amit én már alig akartam értelmezni.
0: Igen. Tehát, hogy az a 7 napján 0-24 egy polgármester. Tehát, hogy...
2: Egy folyamatos készenlétet feltételez.
0: Szerintem igen. Lehet, hogy mondjuk nagy városoknál nem biztos, mert akkor mondjuk van mellette mondjuk egy vagy másik a polgármester, vagy két-három nap, akivel mondjuk ezt megtanul, nem tudom, tehát Dunakeszi mondjuk, hogyha Deus Csaba nem ér rá szombaton mondjuk átadni valamit,
2: például.
0: Akkor mondjuk a Nyíri Marci, mert csak egy példát mondok, mert ugye egy szombaton is történnek dolgok, meg vasárnap is történnek dolgok, teszem azt a sporteseménytől kezdve akármi, ami sokszor egyébként települési vezető jelenlétet igényel, úgyhogy ez simán, ez egy hét, és naponta 24 órás meló.
2: Akkor megint
0: tehát csak... így árazzuk be, szerintem így árazzuk be azt, hogy akkor mennyit kapjon egy település vezető.
2: Hát akkor ez,
0: hogy honorálod?
2: Akkor ez nagyon nehéz kérdés, tulajdonképpen. Akkor
1: ez még nehezebb, mint ahogy az elején
2: hát
1: gondoltuk.
2: Hát igen, mert innentől kezdve ezt nem lehet besorolni egy olyan szakaszba, ami tényleg egy 40 óra után, vagy nem tudom, 40 plusz, nem tudom hány óra után kiszámolható, és annyi, és nincs több, és kész, és 600. Tehát az alapvetően vannak ilyen helyek, vannak ilyen munkahelyek egyébként a polgármesteri pozíción túl is, tehát az elég, hogyha csak azokra gondolunk, akik mondjuk baj esetén valóban mozdulnak, és mozgósítva vannak, nem kevesen, tehát.
0: Oké, de ott meg...
1: De ott van egy kis szemléti díj esetleg.
0: Meg ott van benne, mondjuk egy nem tudom én, utána meg 3 napig szabad nap van.
2: Ez is igaz, érted. Ez is igaz tud lenni adott esetben.
0: Tehát egy katasztrófa védelemnél vagy egy.
2: Csak akartam hasonlítani valami olyan munkához, ahol egyébként nem a fix órából kell elindulni és kalkulálni.
1: Vagy egyáltalán egy polgármester tud valami egyéb főállást? Főállást?
2: Nem hiszem.
0: Attól függ, hát szerintem nagyon sok, tehát Nurgamár megyében is nagyon sok település lenni másodállású polgármester. Mégpedig azért is, hogy olyan egyébként a téma, hogy neki van egy főállása, tehát, hogy ő vállalkozó, nem tudom én, bárhol dolgozik, és akkor ő emellett kvázi társadalmi megbízásban, tehát úgy, hogy nincsen neki honorárium, ő társadalmi megbízás volt, a társadalmi...
2: Ilyenből azért nagyon kevés lehet, nem áll?
0: Kevés van.
1: De most vá, társadalmi megbízás,
0: tehát, azaz, hogy ő nem veszi fel a fizetését.
1: Tehát örül annak, hogy megköszönik a munkáját is, ez a honorárium?
0: Igen, de szerintem ez inkább kényszerből, mert erről fogunk beszélgetni mindjárt, ugyanis ugye nagyon sok településen ugye nem tudják kigazdálkodni egyáltalán a polgármesternek a fizetését. Bár van egy törvény, és ezt egyébként a legolvasottabb internetes honlap le is hozta, hogy egy település méret vagy tisztség szerint vannak kategóriák, csak azt tudják a hallgatók, és ugye 500 fő alatt, ugye 500, 1500, 1500, 2000, elmenjünk a fővárosig, hogy akkor hány fős a település, és akkor van egy törvény, mert hogy ugye egy másfélszeres szorzó van például az 500 fő alatti település polgármesterének, és ugye a bruttó havi illetmény a 2024-es átlagbére számolva. Tehát, hogy van egy átlagbéred, és akkor az bruttó átlagbér, a hazai átlagbér, és annak mondjuk a másfélszerese, hogyha te mondjuk egy 500, ha te mondjuk Ilinynek a polgármestere vagy, akkor neked ennyi lesz a fizetése bruttóban. Ha mondjuk te Balassagyarmat polgármestere vagy, mondjuk egy ugye az 10 000 és ugye 30 000 fő közötti, akkor az átlagbérhez képest a szorzó az 3-szoros. Uh-huh. És így fog mondjuk kijönni a 2 millió forint bruttó havi illetmény. Na most ott van egy 500 fő alatti településen, és akkor mondjuk játszunk el az első számmal, és akkor neked a bruttó havi illetményed a 24-es átlagbérhez számolva az mondjuk 1 millió forint.
1: Uh-huh. Akkor ő már vehet föl 300-os.
0: És az mondjuk mennyi nettóban mondjuk venni a bruttó 1 millió forint mondjuk? Ez 700 000?
1: Nincs 7 szerintem, 680, 670.
2: Hát oké, okay, közelében
0: jó, valahol. Akkor valami 7 alatt nagyjából. Jó, ez sok vagy kevés?
1: Hát most akkor megint visszagörgünk oda, hogy oké, mennyit
2: dolgozik kell.
1: Tehát hogyha ő mit tudom én, bemegy törzsidőbe.
0: Nyilván azért más a minősége is mondjuk egy kis települési polgármesternek, mert neki meg kell csinálni azt, hogy akkor beül a falubuszba és elviszi az időseket a gyógyszertárba, be Balassa gyarmatra is vissza, mint más az, hogy mondjuk a Vác polgármester azt mondja, az milyen működőtöket lát el.
1: Én nem tudom, hogy ez mivel vethető össze, így ilyen
2: semmivel, formán. Pont ezért nehéz kérdés, pont ezért nem tudsz rá válaszolni.
0: Akkor én szempontból a nehéz kérdés az, hogy akkor ez most akkor ennek a csökkentése vagy a növelése, az nyilván, tehát ebből kiindulva azért itt kicsapta egy sok helyen azért a biztosítékot, hogy akkor ezzel akár itt ugye egy kicsit vissza, 40%-os visszavágásról.
1: Volt, aki volt szó, úgy nyilatkozott, hogy ő akkor föl is áll.
0: Igen.
1: Igaz?
0: Tehát, hogy ez sok vagy kevés.
2: Én nem gondolom soknak ezeket.
1: Hát én sem. Az a helyzet, hogy valahogy
2: polgármester, és a brutókat engedjük el szépen okosan, tehát itt mindenki kezdjen el számolni úgy, ahogy most mi számoltunk az 1 millióból például, és minden kerekösszegekből szépen vissza. Én azt gondolom, hogy ezek nem nagy pénzek. Azért nem nagy pénzek, mert mindenki úgy áll a munkájához, és a polgármester is, hogy azt jól akarja elvégezni, eredményesen jól. Egy polgármester, lássuk be, szinte nem hiszem, hogy tévedek, ha azt mondom, hogy ha jól áll hozzá, akkor elképesztően egy felelősséget vállal azzal, amikor egy település vezetését tűzi ki célul. Annak az embernek meg kell ismernie alulról, fölülről, padlástól a pincéig mindent a városába kapcsolatban, évekre előre terveket látva, koncepcióval kell tudni rendelkezni, át kell tudnia venni. Egy város vezetése nem a múltról, nem a máról szól, hanem leginkább a következő évekről. Mindig, szerintem.
1: Diplomácia, meg jelenlét.
2: Pontosan. Az mellett, hogy ő személyesen nem csak azt intézi, nem csak azt vállalja ezzel, hogy vezeti a város és ezeket a feladatokat ellátja, képvisel is a várost. Tehát az arcával, a szemével, a megszólalásaival, azokkal képviseli a várost adott fórumokon, adott helyeken, adott szituációkban. Ezek formálnak mindent a városra kapcsolatban. Most még megkérdezem, mennyit kell fizetni annak, aki ezt szívvel, lélekkel elvégzi bárhol egyébként a megyében.
1: De nyilván most jönne az, hogy
0: nem biztos, hogy szívvel, lélekkel végzik,
2: okay.
0: Nem tudom én.
2: Induljunk ki abból, hogy mindenki a munkáját abból úgy csinálja, és szerintem ez igaz.
0: Igen,
2: nem?
0: És akkor
2: hiszem,
0: mennyire más, és mennyire más a szitu, akkor mondjuk van, nem tudom, ismerek olyan polgármestert, aki egyébként tényleg tűzoltó.
1: Tehát főállásban.
2: Az meg nem tudom, arra nem tudom, mit mondani.
0: Mellette.
2: Ez nagyon nagy dolog.
1: És van egy családja mindehez képest.
0: És akkor másik meg az, hogy ha mondjuk a polgármester veszem egy kis településen, akkor ott ugye ott megint más a... Ott megint más a funkciód, mert hogy ott nyilván a falu jövőjével foglalkozol, de a napi szintű problémák azok így beesnek az öletbe minden nap. Tehát, hogyha nem tudom én,
2: az egész pici
0: rendbe kell tenni a temetőt halottak napja előtt, vagy nem tudom én,
1: az árokpart,
0: a fűkasza, az árokparta, nem tudom én, valahogy egy pakba terelni mondjuk a közmunkásokat, mert hogy ne menjenek szanaszét, miközben
2: bácsi panaszkodik a szomszédjára, mert?
0: És akkor, akkor nem beszéltünk még a pályázatokról, mindenről kitalálni, stb. Tehát, hogy én nagyon óvatos, legalábbis az én véleményem azt, hogy nagyon óvatosan, hogy mondjam, ítélkeznék, meg variálgatnék, meg ilyenek, hogy akkor...
1: Abszolút,
0: hogy ez
1: egyértelműen ez milyen, én azt mondom, ezt meló a táblázatot látva, hogy ez szerintem abszolút nem egy elrugaszkodott.
0: Igen, és ahogy mondtam, ugye két településvezetővel akartunk beszélni, vagy akartam beszélni, az egyik az összejön, remélhetőleg ő majd Diósjönő polgármestere lesz mindjárt, ő Székely Józsi. Józsi abszolút az ellen van, hogy itt bármifajta csökkentés legyen a polgármester juttatás kapcsán, annak ellenére, hogy ő már 6 éve nem veszi föl a fizetését. Ez az ő saját bülyesége, ezt így mondta idézőjelesen. Ezt már el fogja mondani egyébként, hogy akarja, hogy miért, de ő abszolút ágál ellene. A másik, akivel akartam beszélni, és vele végül is nem sikerült.
1: Csak hogy milyen hiteles, amúgy, nem?
0: Nem sikerült, ő Turi Timi, pontosabban én beszéltem vele telefonon, nekem közösségi oldalon is ismerősöm, hogy Romhány polgármester, nem tudom, lehet, hogy emlékszel rá, Norbi, hogy Timivel az önadósági törvény kapcsán beszélgettünk, hogy akkor milyen olyan rendeleteket hoztak Romhányban, hogy akkor be akarsz oda költözni, igen, akkor erkölcsi bizi, ilyesmi. És a Timinek a posztja egy pár nappal ezelőtt nekem is előjött, meg itt a egyik nyugatógrádi igen, országgyűlési képviselő, kormánypárti képviselő is egyébként megosztotta az ő cikkét, ugye az, az ő bejegyzésre kapcsolatban, hogy ő, amikor két évvel ezelőtt megemelték egy törvényben ugye a polgármesterek fizetését még pluszban, akkor azt a különbözetet a Timi nem vette fel. És akkor ez volt egyébként, igen, Berki Ákos volt az, aki posztolta, hogy akkor példaértékű, mert akkor, hogy akkor ugye, hogy akkor legyen csökkentve a polgármesterek fizetése, nem tudom, stb. És a Timivel beszéltem, hogy ő azért nem akar nyilatkozni, mert ott félre lett értve a történet, nem azért nem vette föl ő ezt a különbözetet, mert hogy nem tudom én számára ez sok, vagy hasonló, hanem azért, mert nem tudta volna gyakorlatilag kitermelni az önkormányzat. Tehát itt nagyon sok helyen azért nincs felvéve a fizetés, és a Timi azt mondta, hogy azért nem vette föl, mert ezáltal azt kockáztatta volna, működés, hogy az önkormányzati dolgozókat ki lehessen fizetni. Tehát, hogy ő mérlegelt, hogy ezt most fölveszi,
2: fölveszi mástól.
0: Igen. Vagy fölveszi, és akkor többieknek lehet, hogy nem lesz pénze, vagy nem veszi fel, és akkor mindenki nyugiban van. Tehát egy félrecsúszás volt, hogy nem példaértékű azt, hogy idézőjelesen,
1: de
0: hogy akkor ő... Ilyen szempontból igen, de ugye, hogy nem azért, hogy akkor ő... A kényszerből adódóan nem vette föl, mert nincsen rá pénze az önkormányzatnak. Tehát ugye, az érdekes a történet. Úgyhogy beszélgetünk még egy picit majd erről mindjárt, a hallgatók véleményét várjuk, és majd Székely József is a vendégünk lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Üdülő területekre nem kérhető közművesítés az eddig ismert állami és európai uniós pályázatokon. Ez akadályozza a balassagyarmati nyíriesi városrész urbanizálását technikai oldalról, mondta a város polgármestere a Megafonban. Csak Gábor rádiónk reggeli adásában ismertette az üdülő övezet hosszú ideje ismert alapproblémáját, a vízvezeték hálózat alacsony kapacitásának ügyét. A városvezető közölte, nyomás alatt tartják a vízműt annak érdekében, hogy az üdülő területen életvitelszerűen élők számára megfelelő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendeletmódosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Henzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csakis a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz aljnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot. A jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit. Foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is.
3: Időjárás.
5: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
3: Közlekedés.
5: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk, 0-30-566-22-62, ez a Viber számunk, és akkor ugye hallgatói kérdéseket, panaszolásokat vártunk az ügyben, hogy hát emelnék-e, csökkentenék-e, sokat kap a polgármester, vagy nem kap sokat a polgármester, ugye erről beszélgettünk az előzőekben, és egyébként jöttek prók és kontrák, valaki azt írja, hogy ez populista ötlet, egy település vezetése komoly felelősség, azt meg kell fizetni, a túl alacsony a fizetés, a tehetséges szakemberek nem vállalják a polgármesteri munkát. Valaki azt írja, hogy a politikában túl sok a kiváltság, egy ilyen lépés közelebb hozná vezetőket az emberekhez. Más is teljesen egyetértek, egy polgármester közszolgálatot végez, nem azért vállalja a munkát, hogy kiemelkedően magas fizetést kapjon. Hát igen, hogy ez a vita, hogy akkor most jelő. Mi az, hogy kiemelkedő fizetés, úgyhogy igen, majd beszélgetünk az Józsival majd mindjárt egyébként erről a témáról is, viszont ugye itt még a Romhánynál maradva azért itt ugye azt beszéltük az előbb, hogy ott a lemondás, a Túri Timma polgármester azt mondja, hogy arról szólt, hogy hát ott nem tudnák kigazdálkodni a történetet. És mi a kérdésed?
1: Nagyon durva, szóval, hogy kérdem én.
0: Igen.
1: Miből van egy önkormányzatnak bevétele? De őszintén. Tehát mi?
2: És minden kisebb településen például.
1: Ma mondjuk igen, vegyünk akkor egy a legkisebbet, vegyünk egy 500 fő alatt.
2: A kommunális adó az mindig adott, igaz? Amit a...
1: Hát az biztos, de az igen. Egy elég minimál, nem? Ja. Vagy nem?
0: Most az, hogy ez most az is már annak hoz megy?
1: Iparűzési adó, mondjuk az hova megy?
0: Jó, iparűzési adó a településen.
2: Az kriptelhiszen a településen önkormányzatát illeti.
1: Én, amit ide befizettek Balassagyarmatra iparűzési időt, az ide jön.
2: Igen. Az arra számra számra
1: annak
2: megy.
1: Annak a településnek is arra megy.
0: Igen,
2: ez, így van.
0: Ez így van.
1: Ha van ott,
0: bármi is. Iparos. Ugye most ugye hát, azt mondtuk, ugye, hogy most a Romhány is például bajban van, mert ugye, hogy akkor besüldölt a kerámia gyár, innentől kezdve mondtak
1: hogy
0: azt, hogy
1: akkor ez meg is fogadta így.
0: Megfoghatta, uh-huh. És innentől kezdve egyszerűen, hogy nem volt arra pénz az önkormányzatnak, hogy a megemelt törvényileg járandóságot ők be tudják vállalni, mert nem tudtak volna többeknek kifizetni a pénzt. Úgyhogy igen, hát most az alapvető az a kommunális adó, egyszerűen. De ez most egyébként miatt? Most fenntartod a szennyvíz, nem tudom.
1: Az annyira hogy... minimál, nem? Tehát, hogy ez nem egy... Nem
2: és akkor ma várj, keresjük még valamit.
1: Mi
2: lehet még?
1: Pályázatból? Vagy...
2: Állami támogatás, állami kötelező keret, amit kikap.
1: Tehát nyilván mondjuk ugye a hivatalban dolgozóknak a bérét hát az ki kell, bér. Hogy...
2: De hát azt...
1: Azt abszolút az állambácsi adja?
0: Nem. Tehát, hogy nagyon kevés, viszonylag kevés hozzá, pénzügyileg ugye hozzáadott pak jön az államtól. Tehát ugye a polgármesternek a fizetését, ugye ezért is volt félretető a témának a hozzászólása, ugye, hogy mivel az önkormányzatnak kell kigazdálkodni gyakorlatilag a fizetéseket, és csak egy minimális történet az, hogy az állam hozzá dolgozókét is, ezért nem vállalják be. Egyébként ugye építményadó, telekadó lehet, ahogy néztük itt, ugye kommunális adó is lehet, idegenforgalmi adó is lehet, hogyha mondjuk ott nem tudom, van vendégészakád, vagy hát valami ilyes.
1: De már egy telekadó az egyébként nem is nagyon van, nem? Tehát,
0: hát, ha valaki bevállalja, valaki nem. Tehát ez is önkormányzattól függ.
1: Tehát kötelező jelleggel mindenhol még
2: igen.
1: Nincs.
2: Mi van még?
0: De kb. Ennyi.
2: Az elképesztő kevés pénz.
1: Hát de ebből akkor, hogy hogyan fizet ki mondjuk 3 alkalmazottat plusz egy polgit.
0: És akkor most beszélünk arról, hogy akkor 500 fő alatti településnek a bruttó havi illetménye az igen, nem tudom, nettó mondjuk 670. Értitek? Tehát, hogy és akkor az most sok vagy kevés, hogy rakod össze?
1: Én továbbra is azt mondom, hogy végképp nem sok.
0: Igen. Beszélgetünk meg erről, mert hogy Diósjenő esetét is fogjuk majd mindjárt taglalni.

0: tartalmazott.
1: A Színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Építkezik? Felújít? Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
1: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5

0: 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe.
0: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
2: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. ekiautohaz.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Az emberek elepednek az igazságért.
6: Az emberi fajt nem lesz képes elfogadni.
7: Rendezte Steven Spielberg.
8: Mit loptál el?
9: Titkokat.
8: Mit akarsz csinálni?
9: Leleplezem az egész világnak.
6: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
9: Ez a terv.
10: 3, 2, 1.
11: Ez a leleplezés napja.
12: A leleplezés napja a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: 8 óra van.
13: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: Összesítették Vác egyik közterületi fájának termelési adatait, amiket egy táblára írtak fel. Mostantól bárki megnézheti, amikor elhalad előtte. A deákvári nagylevelű hásfa 6 évtizede áll, számított értéke több mint 27 millió forint. Az év során 610 kiló széndioxidot köt meg, és csaknem hasonló mennyiségű oxigént állít elő. A közterületen elhelyezett tájékoztató táblával azt erősíti a Bagoly-Bükk Egyesület, hogy a növények városi jelenléte alapvető fontosságú a jó életminőség biztosításához. A társaság alapító tagja azt mondta, a fák ökológiai jelentőségéhez évtizedek múlása szükséges. Azok a csemeték, amiket most ültetnek el az emberek, csak hosszú idő után lesznek képesek hozzájárulni a levegő minőség védelméhez, ezért a már meglévő idős példányok tisztelete és gondozása előrébb való. Hirtelen jelentkező hasmenés, hányás, hasi görcsök és a láz, ezek a rotavírus jellemző tünetei. A kort sokan gyermekbetegségként ismerik, de a fertőzés a felnőtteket is ledöntheti a lábukról. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint Nógrád vármegyében a múlt héten 26 ilyen esetet mutattak ki. A megbetegedés vármegyei megoszlásában Pesttel és Baranyával a toplista elején állva. Vagyis a rotavírus a nyárias időjárás ellenére továbbra is jelen van a vármegyében. Ráadásul rendkívül könnyen terjedt közösségekben, ezért a megfelelő higiéniai szabályok betartása különösen fontos. A legnagyobb veszélyt nem maga a vírus, hanem az általa okozott gyors folyadékvesztés jelenti. A szervezet rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszíthet, ami kiszáradáshoz vezethet. Bár a súlyos szövődmények elsősorban a kisgyermekeket veszélyeztetik, a felnőttek körében is előfordulhatnak heves tünetek, különösen idősebb vagy legyengült szervezetű embereknél. A szakemberek szerint a fertőzés esetén a megfelelő folyadék és elektrolit pótlás kulcsfontosságú. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Az olasz szenátus a héten elfogadta azt a törvényt, amely szerint a jövőben csak a szülők előzetes hozzájárulásával lehet szexuális felvilágosítást tartani az oktatási és nevelési intézményekben. A Giorgia Meloni vezette kormány szerint a lépés a szülői jogokat erősíti, a baloldali ellenzék viszont élesen bírálja a reformot, számolt be róla a Reuters. Az új szabályozást Giuseppe Valditara oktatási miniszter terjesztette elő, és a szenátus június 4-én véglegesen jóvá hagyta. A törvény értelmében az óvodákban és az általános iskolákban egyáltalán nem tarthatnak ilyen jellegű foglalkozásokat, a középiskolákban pedig minden szexuális nevelési programhoz előzetes szülői beleegyezés szükséges.
8: Időjárás.
14: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
14: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a 2-es úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
8: Megapon.
15: Nagyot szól.
17: Polgármesterek fizetésével foglalkozunk ebben az órában, és jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Nórika, jó reggel.
18: Jó reggel.
17: Norbi, hello neked is. Igen, jöttek pró-kontrák a hallgatóktól, és most viszont egy kicsiket elmegyünk majd a Diós-Jenői esetre, mert hogy mindjárt Székely József polgármester lesz a vendégünk, de közben még jön azért egy-két hozzászólásunk, ugye a Viber számunk az 0635 66 22 62, valaki azt írja, a versenyszférában hasonló felelősségét sokkal többet keresnek a vezetők. A túl alacsony bérek növelhetik a korrupciós kockázatot, mert egyesek más módon próbálhatják pótolni a kieső jövedelmet. Írja valaki ezt, hogy akkor ilyen kontraproduktív lehet a történet. Aki támogatja...
18: Hát én nem tudom, ne haragudj, bocs, itt álljunk már meg. Tehát, hogy a túl, tehát ha mondjuk az 500 fősnél is a nettó 680 környéki fizetésnél, az már szerinted elég arra, ha korrumpálható lennél, hogy ne tedd? Ez mi? Ez egy hülyeség. Na mindegy,
17: bocs. Oké. Valaki még azt is írja, hogy a fizetés csökkentés jól hangzik a rádióban, de a települések problémáit nem mondja meg. Igen. Ha valaki most tekerne ránk, ugye, ahogy mondtuk, elkezdtünk beszélgetni az előzőekben egy picit arról, így hármasban, hogy mennyit is kell kapjon egy polgármester, ugye mennyi ennek a fizetése. Ugye van egyfajta törvényi szabályozást, ezt ugye elmondtuk itt, ugye a 2024-es átlagbérre számolva, ugye van egy szorzó, 500 fő alatti településtől indulva egészen a fővárosig, ugye, hogy akkor az hányszoros. Ha valaki mondjuk egy Ilinyi településnek a vezetője, akkor egy másfélszoros szorzó van. Ha valaki mondjuk, nem tudom, tarjom, hogy még vannak 30 ezer fő felett? Mondjuk, hogy vannak, akkor mondjuk 3,5-szeres a...
18: 30 ezer?
17: Felett. Vannak még tarjám?
19: Nem. Nincsenek már?
20: Messze nem.
18: Biztos, hogy nincs.
17: Jó, nem tudom, emlékszem.
20: Hát ez reális a 20.
17: De mondjuk megyejogú városként, mert akkor vegyen az, akkor az 4,5-szerese például.
18: Ja, tehát, hogy azt azért, veszük. Mert megyejogú város. Igen, hát azért ilyen. Több.
17: Igen. Emellett pedig ugye költségtérítést is kapnak a polgik, ami a fizetésnek a 15%-a, és ugye amit mondtunk, hogy fölveszi, vagy nem veszi föl, vagy hogy társadalmi megbízatású, tehát nem teljes állásban dolgozik, ott pedig ugye akkor fél fizetést kap, tehát ugye ilyenek vannak még, ugye főleg ilyen kis településeken, hogy akkor fél fizetését kapja meg, valaki pedig ugye lemond róla, és ugye itt most Székely József ezt a vendégünk, a Diós-Jenő polgármestere, aki bár nem veszi föl már nagyjából 6 éve, amióta polgármester.
20: Nem sem.
17: Azt mondja, elmondja majd, hogy miért. Emellett ő ugye abszolút az ellen van, hogy itt bármilyen csökkentés bármikor is előforduljon a polgármesterek illetően. Úgyhogy egy pár dal, és a Józsival beszélgetünk mindjárt.

0: polgármesteri fizetések a témánk még ebben az órában, és ugye az előzőkben egy picit moralizáltunk, átbeszéltük a mi megfejtéseinket azzal kapcsolatban, hogy akkor ez most sok, vagy kevés, vagy hogy, vagy mint. És ugye azt mondtuk, hogy hát akkor itt azért legyen nyilván egy pró és meg egy kontra is legyen. Ugyanakkor, ahogy mondtam az előző órában, ugye a Romhány polgármesterével, Turi Timivel, hát nem azt mondom, nem tudtunk beszélgetni, vagy nem akart elvállalni, mert nem tudott volna ilyen pró-kontrába beállni, ugyanis ugye egy picit ugye elvitték az ő komment, az ő megnyilvánulását, mert mint ugye nekem elmondta, ugye azért nem vette föl a különbözetet, mert hogy nem tudta volna azt ugye Romhány gyakorlatilag kigazdálkodni, és ugye félő lett volna, hogy gyakorlatilag azt megteszi, akkor másnak az önkormányzaton belül nem tud fizetni.
1: Más volt az indoka
0: alapvetően. Igen, tehát hogy nem azért, mert hogy ő azt akarta, hogy legyen akkor 40%-os csökkentés, vagy hasonlók, mert nyilván, most komolyan mondom, most nyilván mindenkinek jó, hogy emlék a fizetését, most nem, de, de, de most de, így, gyerekek, de, most komolyan.
2: Annyira nem állnék igen, oda, hogy nekem na, ne, most, igen, se.
0: De tudsz akkor azzal kooperálni, ugye, hogyha ezt itt megemelik ugye törvényi szinten, és hogy látja azt, hogy mondjuk már nincsen ugye se ott a csempegyár, meg semmi már, innentől kezdve akkor hello, szia van, és akkor mondja azt, hogy köszi, nem, mert csődbe megy akkor tőle gyakorlatilag Romhány.
1: Virág.
0: Tehát érdekes a történet. Na, és nagyon jó lesz egyébként a sztori szerintem Diósenő polgármestert is illetően, mert a Székely József van a vonalban, aki, ahogy mondtuk az előbb, egyébként a saját most Norbi szavaival élve a csacskaságából adódóan, ő nem veszi fel évek óta a fizetését, ugyanakkor azt, hogy bármilyen módon úgy nyúljanak hozzá a juttatáshoz, hogy az kevesebb legyen, az ellen azért ágál a Józsi, úgyhogy beszélgetünk egy picit arról, hogy milyen is mondjuk a polgármesteri munka, és ez a 7/24, ami ugye volt, az valóban 7/24, úgyhogy a polgármester itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Üdvözöllek benneteket, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
0: Szia! Egy kicsikét egyébként megrökönyödtek az előző órában a műsorvezető társaim, hogy akkor itt ugye gyakorlatilag egy 40 órás munkaviszonyról van szó a polgármesterek kapcsán. Én pedig mondtam azt, hogy hát azért nem annyira eszük ilyen forrónak kását. Hogy van akkor a polgármesteri lét mondjuk nálad, Józsi? Kicsit talán induljunk ki innen.
3: Először is nagyon tetszett a csacskaság kifejezés, bátran nevezzétek hülyeségnek úgy, ahogy kell, ahogy, és úgy, ahogy egyébként sokan ezt nevezik. Én azt gondolom, hogy ebben a témában hármas minőségemben is tudnék nyilatkozni, vagy megszólalni. Először is magánemberként, mert nem csináltam soha olyan nagyon nagy reklámot neki, de én 6,5 éve, hogy nem veszek fel sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést. Igen jó helyen marad az a település költségvetésében. Szükség van rá. Nyilván nem akarok sem Mártit játszani, mert hogy azt gondolom, hogy ezzel egyrészt Isten adott annyit, hogy megengedhetem magamnak, másrészt pedig ezzel egyfajta társadalmi felelősségvállalás vagy társadalmi adósság megfizetését teszem. A magyar társadalom engem külhoni magyarként 5 éven át ingyen iskoláztatott, meg kollégiumot kaptam, meg ösztöndíjat. Ezt most szépen törlesztem ezzel.
0: De érdekes ugyan? És meglepő hozzászólás. Itt azért csak úgy mondom neked, Józsi, az elkelekedtek itt a szemek azért.
2: Sehol nem olvastuk még a közösségi médiában.
1: Meg a szájak is elkelekedtek.
0: Igen. Oké, mehetünk?
3: Még egyszer, nem, nincs szükség arra, szerintem, hogy szent javasson senki.
0: Nem, ez nem az. A hozzáállásod az emberi léthez, meg a polgári léthez, meg ahhoz, hogy egyáltalán elhelyezd magad a társadalom nagy tömegében, masszájában. Zárulja bezárva.
1: Oké, ez komoly.
0: Igen.
3: No, a másik pedig gyakorló polgármesterként mondom azt, hogy az én véleményem az, hogy egyáltalán nincsen túlfizetve a történet. Nyilván ezt inkább a többi polgármester kolléga nevében mondanám, mert hogy ez 7/24-es, vagy ha jobban tetszik 365 napos szolgálat, és Isten bizony kettő példát mondanék,
0: mondj
3: az egyiket a mostani pünkösdi hétvége, ami ugye ez egy szombat-vasárnap hétfő volt normál emberek számára. Szombaton a Diósenői piac, ez reggel 7-től délután 2-ig meló. És nyilván ott kell lenni, segíteni kell mi egymás. A vasárnapom az, hogy mondjam, a kávénál kaptam az első telefonhívást, mert szerint itt a Mázsaháznál találtak egy pilétás kutyát, de nagyon barátságos meg akármi, és hogy mit csináljanak vele. Értelemszerűen akkor kutya behoz, befogad, megetet, megitat, mi egymás, és akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy mi is legyen. Kora délutára meg is lett a gazdája, aki nagyon örült, hogy megtaláltuk az ebet neki. Ugye ez volt a vasárnapom, és a hétfőm, amikor aztán tényleg, most akkor pihenek orba szájba, akkor 2 darab telefonhívást kaptam, mert szerint itt vagy ott elgázolt macska van, ilyenkor mit csinál az ember vasárnap vagy hétfőn, szabadnap kit hívjak. Kimegy zsák, ásó, és megadva tisztességet a citusnak, nyilván eltemettem. És akkor ez volt a pünkösdi hétvége. Vagy mondanám a szilveszter estémet, amikor is ugye normál ember elkezd belehúzni a bulizásba. Én este 7-kor lefeküdtem, mert ugye láttam, hogy milyen időjárás előjelzés van. 10-kor, 11-kor fölkeltem, beültem a traktorba, és a elkezdődött havazás, ugye reggelig le voltak tolva az utak. És aki akarja csökkenteni a bérünket, vagy a polgármesterek bérét, ezeket vegye ám figyelembe, vagy pedig jöjjön el, és tolja elő a havat. Ugyanakkor...
0: Igen, mond.
3: Megvan a harmadik vetület ennek közéleti szereplőként, hogy miért ne lehetne azoknak a polgármestereknek a bérét csökkenteni, akik a hozzáértésükkel és megfelelő gazdálkodásukkal gyakorlatilag kőtbe viszik a településüket. Azért itt a környéken is tudok olyat mondani, akik most is bankhitelből élnek, Balassagyarmathoz veszélyesen közel lévő településről beszélek, gyakorlatilag ott miért is ne? Tehát, hogy valami fajta felelősség igenis legyen legalább a tiszteleti és a költségtérítés vonatkozásában. Tehát, hogyha valaki ennyire hozzá nem értő módon csinálja, akkor az ne kapja meg a bérét.
0: Ez egy érdekes, hogy akkor ez hogyan súlyoznád, mondjuk
2: plusz vonal.
0: Hogy nem, de akkor meg azt tökéli is arról, hogy akkor azt oldjuk meg valahogy, és akkor vezesse jó a település, hanem nem, akkor meg nem tökezve, akkor kevesebb a fizetésed, mert hány, nem tudom én, 400-500-600 embernek az életével
1: vagy játszol, vagy már kártakoztál.
0: Vagy 3600, igen, bocsánat. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez egy...
3: Annak
0: ez...
3: a településnek a vonatkozásában.
0: Igen, egy érdekes. Józsi, hát köszönjük szépen a te hozzá a szólásodat.
2: Azért nagyon élmény volt hallgatni. Én hát igen, komolyan, akkor, nyilván fogalmam nem volt róla.
0: Pro-kontrák ezek akkor milyennek, és hogy hogyan is miképpen játszunk, vagy játszanak az apanázsokkal. Úgyhogy polgármester úr, köszönjük, tudtunk el beszélni.
3: Én köszönöm, további szép napot mindenki.
0: Köszönjük neked, minden jó, szia.
2: Óriási amúgy, tehát hogy én örülök, és meghökkentem, és megdöbbentem, és egyébként nagyon durva, és biztos, hogy elég, tehát nem hiszem, hogy rengeteg ilyen polgármester van, mondjuk, de legyen, és nem tudom, ez őrület, tehát hogy nekem eszembe se jutna egyébként, hogy tényleg a cicát, meg a nem tudom én, hogy ennyi csipcsup ügyekkel is, de nyilván kit.
0: Érted, tehát hogy föl
1: ez a gyakorlat, ezek szerint ez megy. Tehát lehet, hogy most megfurcsálkodunk azon, hogy miért ült a traktorba, és miért ő tolta el a havat szilveszter éjszakáján, és miért nem a közút, vagy mit tudom, ez útfenntartó testemet, hogy kit helyettesítünk be. De attól még ez megtörtént, és attól még az ő feladatává vált, akár hagyományosan is. Mindegy, ezeknek a helyében valószínűleg nyugodtan be lehet helyettesíteni egészen más feladatokat, amik a kvázi ügyeletet ilyen értelemben életben tartják.
0: Nyilván máshogy működik egy balassagyarmathi város, mondjuk egy ilyen havazás tekintetében, meg máshogy nyilván mondjuk, nem tudom, mint Diósenő vagy Patak, de hogy azért érdekesek ezek a fizetésbeli dolgok, tudjátok, és erről indultunk ki ebben az órában, előző órában is, hogy akkor mi?
1: Oké. Egyetlen egy dolog egyébként, hogy nem csak arról van szó kristálytisztán, hogy az intézkedés mögött állók, vagy bárki, akinek az eszébe jutott, most nagyon népszerű intézkedést akar hozni, és még mindig kvázi kampányban van a történet. Tehát nem arról szól a mese, hogy itt még mindig nagyon kell beszélni azoknak az embereknek a nyelvén, akik szeretnek így pénzben ennyire turkálni. Nem az van, hogy múltkor kocsiba jöttem haza, és akkor minket nagyon akarnak, hogy tankolás így, tankolás úgy, legyünk zöldek, legyünk már világos, sötét zöldek, már nagyon figyeljünk a benzinfogyasztásra, meg a gázolajra, meg mindenne. És összeszámoltuk, csak satszoltuk. Budapest-Balassagyarmat viszonylatában azt a 100, 200, 300, nem tudom pontosan, két irányú kamiont, akik nem elektromosan közlekednek.
0: Ja,
1: nem, ott kéne, elkezdeni megvágni a környezetvédelmet, most értitek az analógiát.
0: Értem.
1: Nem ott kéne csökkenteni, és a lakosságot a végén úgymond támogatva felhívni a figyelmét, hogy kezdjen elő is zölden gondolkodni, mondjuk a közlekedés kapcsolatában. Nem a nagyoktól kéne kezdeni? Például ezeket
2: mondjuk az a repülő lenne.
1: A kezdjük ott? Kezdjük
2: azt
1: ott?
2: Azt meg már felejtsd is el.
1: Kezdjük ott. És nem ott kéne ugyanezt lehozva a pénzvilágára.
0: End of pipe módszer, ugye csővégi megoldás, hogy akkor nem azt rakod nem, rembe, ami jön befele a csőbe.
1: Nem ezt kéne csinálni, itt is a pénznél, hogy azokat a dolgokat úgy rendbe rakosgatni, és nem feltétlenül itt most néhány százezer forinton rugózni, akár polgármesteri szinten is beszorozni a polgármesterek számával, ki fog jönni egy összeg. Marha kíváncsi lennék, hogy az egyébként mennyi spórolást jön. Ezt mindig viszonyítsuk valamihez.
0: Nem, és akkor itt van a másik még, és akkor tényleg itt már kifutottunk az időből.
1: Hangulatkeltés, gyerekek.
0: Hogy akkor meg, tudod, akkor hogy értékelik a mindenkori kormány mondjuk az, hogy akkor te egy település vezető vagy, és akkor te érted, hogy akkor itt személyesen benned, és akkor milyen gondot fogalmazod meg, hogy akkor kell ezzel most akkor így foglalkoznom, vagy hogy most megéri ezt. Tehát nehéz. Na mindegy, jövünk még vissza.
2: Nincs vége.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Összesítették Vác egyik közterületi fájának termelési adatait, amiket egy táblára írtak fel. Mostantól bárki megnézheti, amikor elhalad előtte. A deákvári nagylevelű hásfa 6 évtizede áll, számított értéke több mint 27 millió forint. Az év során 610 kiló széndioxidot köt meg, és csak nem hasonló mennyiségű oxigént állít elő. A közterületen elhelyezett tájékoztató táblával azt erősíti a Bagoly-Bükk Egyesület, hogy a növények városi jelenléte alapvető fontosságú a jó életminőség biztosításához. A társaság alapító tagja azt mondta, a fák ökológiai jelentőségéhez évtizedek múlása szükséges. Azok a csemeték, amiket most ültetnek el az emberek, csak hosszú idő után lesznek képesek hozzájárulni a levegő minőség védelméhez, ezért a már meglévő idős példányok tisztelete és gondozása előrébb való. Hirtelen jelentkező hasmenés, hányás, hasi görcsök és a láz, ezek a rotavírus jellemző tünetei. A kort sokan gyermekbetegségként ismerik, de a fertőzés a felnőtteket is ledöntheti a lábukról. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint Nógrád vármegyében a múlt héten 26 ilyen esetet mutattak ki. A megbetegedés vármegyei megoszlásában Pesttel és Baranyával a toplista elején állva. Vagyis a rotavírus a nyárias időjárás ellenére továbbra is jelen van a vármegyében. Ráadásul rendkívül könnyen terjedt közösségekben, ezért a megfelelő higiéniai szabályok betartása különösen fontos. A legnagyobb veszélyt nem maga a vírus, hanem az általa okozott gyors folyadékvesztés jelenti. A szervezet rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszíthet, ami kiszáradáshoz vezethet. Bár a súlyos szövődmények elsősorban a kisgyermekeket veszélyeztetik, a felnőttek körében is előfordulhatnak heves tünetek, különösen idősebb vagy legyengült szervezetű embereknél. A szakemberek szerint a fertőzés esetén a megfelelő folyadék és elektrolitpótlás kulcsfontosságú. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő balesetszámok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Az olasz szenátus a héten elfogadta azt a törvényt, amely szerint a jövőben csak a szülők előzetes hozzájárulásával lehet szexuális felvilágosítást tartani az oktatási és nevelési intézményekben. A Giorgia Meloni vezette kormány szerint a lépés a szülői jogokat erősíti, a baloldali ellenzék viszont élesen bírálja a reformot, számolt be róla a Reuters. Az új szabályozás Giuseppe Valditara oktatási miniszter terjesztette elő, és a szenátus június 4-én véglegesen jóvá hagyta. A törvény értelmében az óvodákban és az általános iskolákban egyáltalán nem tarthatnak ilyen jellegű foglalkozásokat, a középiskolákban pedig minden szexuális nevelési programhoz előzetes szülői beleegyezés szükséges.
4: Időjárás.
6: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
4: Közlekedés.
6: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü.
7: Start menü.
8: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.

0: Székely József, Diósjenő polgármestere volt a vendégünk az előzőekben, és azért beszélgettünk vele, mert hogy ő az, aki egyrészt nem veszi fel a fizetését már 6 éve, és megtudtuk azt ugye, hogy milyen okból, tehát hogy nem akarja magát fényezni, de azért elmondta azt, hogy, hogy külhoni magyarként 5 éves kora óta itt volt, tanult, az állam gyakorlatilag segítette őt, ez a legkevesebb, hogy ezt visszaadja így.
1: Óriási döbbenet volt hallani.
2: Tehát, egyébként ő persze szerényen azt mondta, hogy nem kell őt ezért elképesztő ritkán hallok
0: én is.
2: A piedesztál, tudod, az olasz leszármazású szó? Az olasz eredetű szó? Te tudtad?
0: Talán ezt a kék halált, hogyha hallgatsz, akkor igen.
2: Tényleg?
0: Ilyenekről szoktuk beszélni.
1: Talán nem onnan
2: én rákerestem múltkor a csetébe, mert valahogy nagyon nyomták, mondom, és piedesztálló a szobor alját jelenti.
1: Én szerintem Rómában hallottam ezt.
2: De nagy.
0: Nagyon jó.
2: Na menjünk tovább, úgyhogy Józsi ezt nem hagyta.
0: Igen, így van. Viszont ugye azt, hogy akkor milyen egy polgármesternek az élet, és milyen mondjuk egy szilveszter, vagy milyen mondjuk egy három napos pünkösdi szabadhétvége.
2: Bármit dobhat, és ez dobál is az élet egyébként, igen, ezzel szemben elkezdeni valóban tényleg a pénzt így, nekem fix a ideám az ez a dologgal kapcsolatban, hogy abszolút hangulatkeltő és populista intézkedés sorozat egy része egyébként ez a fajta történet. Erre így ráúrani, kirakni, ez nagyon jól rímel az egyébként a közhangulatban általában tetten érhető magatartásra, ami kb. Azt jelenti, hogy az emberekben mindig benne van a közben a kiemelt szerepet szereplőként tisztelt emberek bérezésével szemben az, hogy mennyit keresett, nem keresem már annyit, ez így mindig benne van, és imádnak turkálni benne, és imádják véleményezni, és nagyon jó ezt ilyen most nem rosszért, nem pejoratíve kisember szintjére lebontani és elkezdeni dobálózni azokkal a szavakkal, hogy így ezektől elvonjuk a pénzt, így azoktól elvonjuk a pénzt. Ezt jó hallani egy darabig.
0: De azért az mondjuk...
2: Azoknak, akik ezt szeretik.
0: Hogyha szabályozást veszel alapul, és ugye ezt mondta, hogy most tök érdekes, hogyha látszik a település teljesítményén, vagy pontosabban akkor a polgármester teljesítményén az, vagy mondjuk nem tudom én, bajban van a település, vagy az önkormányzat, akkor legyen egy olyan törvényes szabályozás, hogy igen, ilyen tökéletes, akkor mondjuk csökkentjük.
2: Nem csökkentjük, azonnal cserebere van.
0: Vagy cserebere.
2: Azonnal cserebere.
0: De hogyha valamilyen úton hozzá nyúlnál negatív szorzó, akkor mondjuk akkor, egy ilyet. Akkor igen,
2: az a minimum.
0: Mert akkor neved már fölérted, hogyha nem tudsz vezetni a települést.
1: Az na a minimum. Akkor szerinted ott mennyi polgármester állna föl akkor?
2: Hogyha? Ha intézményére lecsökkentének ezt a történetet. Hát nyilván olyanok, akik ezt...
1: Vagy akkor azt gondoljátok, hogy az alkalmasak maradnának? Nem tudom. Ez annyira rohadt nehéz. Mert nem tudom, mert nekem ezekben mindig megfogalmazódik az, hogy oké, tök jó,
2: nekem azt
1: de
2: tetszett,
1: úgy fog elmenni mind a...
2: De nekem az is tetszett, amikor Ádám mondta azt, és ez nagyon fontos dolog. Tehát ha elkezdünk mindent mértékében is, meg a róla való beszéd mennyiségében is lehúzni egy bizonyos szint alá, akkor nem marad meg az adott pozíciónak, az adott tiszteletben lévő munkának, foglalkozásnak az általános tisztelet, ami régóta megvan. Tehát elkezdünk ledegradálni, nem tudom milyen szintre, polgármesteri. Erre utaltál, amikor azt mondtad, hogy elkezdünk beszélni ilyen utcaszéli stílben, pénzre lebontva minden olyan közméltósági dolgokról, és ez most jól kell érteni, nem méltóságnak gondolom, de olyan közszerepekről, amik nem biztos, hogy most ez most itt jó lesz a vége. És nem hiszem egyébként, hogy el kell kezdeni ezeket lehúzni. Ez nem vezet jóra. Óhatatlanul jön majd a hasonlítgatás. Óhatatlanul belejön, ha neki annyi, akkor ő neki annyi. És akkor majd jön hozzá. Akkor ezek után jön az önkormányzatoknál dolgozó, egyéb osztályokon dolgozók története is.
0: És zárásként akkor pont az, hogy akkor most pénzt akkor a bérfeszkóval, hogyha mondjuk bárhogy lépsz.
2: Tehát,
0: hogy
2: mennyit
0: fogsz akkor, tehát, hogy érted egy polgármester fizetésről, tehát akkor már megint egyébként ott valahogy ott rendet kell tenni.
2: Ezekre gondolok, hogy ez messzire vezet ez, ha most ebben.
0: De lejárt az időm.
2: De kár. Még jó, hogy legközelebb hozzá nyúlhatunk új fel. Bármikor.
1: Nyolcadszor.
0: Akár holnap.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Minden hónapban óriási akciók a

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
9: Lehet az első szám.
8: Jake Gyllenhaal.
9: Kettes szám.
8: Henry Cavill.
10: Ráadjunk neki!
8: Szürke zóna.

0: a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Üdülő területekre nem kérhető közművesítés az eddig ismert állami és európai uniós pályázatokon. Ez akadályozza a balassagyarmati nyíriesi városrész urbanizálását technikai oldalról, mondta a város polgármestere a Megafonban. Csak Gábor rádiónk reggeli adásában ismertette az üdülő övezet hosszú ideje ismert alapproblémáját, a vízvezeték hálózat alacsony kapacitásának ügyét. A városvezető közölte, nyomás alatt tartják a vízműt annak érdekében, hogy az üdülő területen életvitelszerűen élők számára megfelelő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendeletmódosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Henzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csakis a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot. A jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit, foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
2: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
0: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
2: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a 2-es úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
0: Nagyot szól.
4: 9 óra múlt, 3 perccel jó rádiózást kívánunk. Mindenkinek megszusszantunk, kiturkáltuk magunkat, úgyhogy megyünk tovább, én azt mondom.
5: Az igen.
6: Jó. Jelentsen ez már úgy.
5: Ez igen, hát, megfejtettünk, megvéleményeztünk rá.
4: Reggel úgy kezdtük, hogy turkálós napunk lesz, mert hogy a zsebébe fogunk turkálni, ugye a polgármesterek fizetését illetően. De már végeztünk. Na, szusszanunk egyet, mert hogy jön Varga Bíró Tamás, akit általában ugye mi hallgatni szoktunk. Én itt tűrök, Norbiék közben kint vannak és egyet kávéznak.
6: Egy levegővel.
4: Mi nézzük, hogy hallgatjuk. Úgyhogy ő jön mindjárt meg a slágerek után.

0: óriási dolog után Varga Bíró Tamással folytatjuk. Hú, jó reggelt!
1: Óriási jó reggelt nektek is, a kedves rádió hallgatók.
2: Igen, akkor az meg is az óriási Varga Bíró Tamás.
1: Hát és arról nem is beszélve, ugye, hogy Istenem. Mi óriások, szíjesanyika, mi óriások, csak ilyen óriás dalokat hallgatok. Ez a hobbink, érted. Óriás fülbe óriás dalt. Legyen ez egy ilyen szlogen. 2016. december 5-ig egy kínai falusi ember 25 éven át diótöréssel használt egy kézigránátot. Nem látta, mert jó volt a
0: működött
1: fontyúja, a teteje fém, jóra ütöttöd jónak, ott van az a nézd, csak hogy a rendőrség, mert előkerültek ilyen, kifosztottak egy fegyverraktárat, meg mit tudom én, és akkor előkerült, a kezébe került egy ilyen szórólat, rendőrségi, itt a, ez egy tiltott robbanó anyagokra figyelmeztető szórólap volt, a rendőrség osztogatta, és adtak meg is egyet, hogy nézd van, itt a dióterő, ugye? Mi van, miért típusú? Csajkovszki, ugye? Dióterő. És akkor végül is így ezt beszolgáltatta 2016. december 5-én, akkor ahogy kellett, a tűzszerészek hatástalanították, tehát távolról felrobbantották. Érdekes módon tök mindegy, hogy mi, a tűzszerészek mindig távolról robbantják fel. Pedig úgy is lehetett volna, ugye, hogy elcsattintott, kiveszel a biztosak, azt eldobott. Igen, de nem, távolról. A legjobb, amikor gázpalackokra lőnek. Láttatok már olyat?
0: Nem, hál' Istennek.
1: Fú, amikor égőházba.
0: Sokszor forgattunk olyat, hogy mentek, pedig az három is volt bent.
1: És a mester lövész szépen kilövi a gázpalackot, mert hogy ha akkor robban, így meg nem robban.
0: Igen.
1: Tök érdekes. De nem olyan érdekes, mint az, hogy az embereknek csupán egy, kötőjel 3%-a hordozza a HDLC2 nevű mutánsgén. Ez a kis mocsok, ami bennem egészen biztosan nem található meg, teszi lehetővé a szervezet számára, hogy mindössze 5-6 óra alvással megkapja a teljesen szükséges pihenési igényt.
0: Hát ebbe is ezárt a
1: szóval. Nincs, nem vagyok benne, épp 5-6 óra. Én pánikba esek, hogyha csak ennyit tudok aludni. Én azt mondom, hogy akkor el van szúrva a következő napon. Érted? Akkor vagyok, muszáj a munkahelyen aludni.
0: Érted? Hát, nekem nincs meg a 8, nekem vége.
1: Kész, vége. De inkább 10.
0: Inkább 10. Igen.
2: Hát 4-5
1: órát. 4-5 órát? Benned megvan a gain.
0: Nekem úgy 9.
1: 9.
0: Ez úgy, ja.
1: Amúgy egyébként én is, mennyi szundival beszélgessünk erről a szundi kérdésről?
0: Sokról.
1: Adjuk ezt mi?
0: Változó, 3 legalább.
1: 3 legalább, igen. Igen, az a baj, amikor Lillával nem egyezik a szundi igényünk. Tehát, hogy én már, igen, és 2 telefon ráadásul, amikor véletlenül ő is beállítja, és akkor ilyen 5 perces vagy 3 perces különbségeket csak. És én már nevetségesen kevés 4 szundival, az 40 perc plusz. Beírném, amikor ő még azt mondja,
0: hogy... a szundik.
1: Hát igen, hogy amíg aludjunk még. Egyébként a szundi méretéből is következtetni lehet, hogy ki milyen lusta macska. Tehát azért...
0: Igen.
1: Viszont ha már macska, én ezt megint egy olyan dolog, és nem győzöm a kedves kék alá hallgatókat figyelmeztetni arra, hogy ezek ellenőrzött több forrásból ellenőrzött úgynevezett fact-checkingen átesett hírek. Ha a macskát gyakran veszi ki ételét a tálból, vagy a kutyát, teljesen mindegy, tehát az az állatod, aminek bajsza van, hogy a földön egye meg, az azt jelenti, hogy bajusz fáradtságban szenved.
0: Nos, ez...
1: Van ilyen, hogy bajusz fáradtság, megmondom, micsoda, a bajusz, az állatok, a kutyák, macskák bajszam, az nem csak az évonok, mert szép, ugye, hogy huszár, rossz, meg mit tudom én, hanem azzal érzékel hőt, távolságot, méretet, mindent azzal érzékel,
2: és
1: az, ezeket az agyi impulzusokat, ezeket az impulzusokat az agyba továbbítja. Ha a tál túl mély, vagy túl szűk, nem megfelelő a formája, az előfordulhat az, hogy a bajsza jobb vagy bal, vagy mindkét irányban állandóan érintkezik az etén falával, ez őt idegesíteni fogja, mert túl sok információt küld az agyba egyszerre. Ez a bajusz fáradtság. Van ilyen, hogy bajusz fáradtság. Igen. egy tök jó dolog. Bajusz Városcsaba. Kövér László?
2: Na ezt akartam mondani.
1: Nem csak, hogyha így túl az sok.
0: Érzékel valamit szerintem.
1: Túl sok. Igen, hát mit tömhet, mert neki akkora, hogy leír.
2: Tudom, hogy mit lehet még vele érzékel.
1: És akkor ezért, van egy színész, nem akarom kimondani, hogy Újlaki Dénes, de hogy ő meg neki meg azért van hatalmas nagy bajsza, megmondta, hogy ő nem szeret fogorvoshoz járni.
0: És akkor ugye elrejtje a felső.
1: Eltakarja. Eltakarja, persze.
0: Na jó.
1: Újlaki Dini. Apukája alapító főszerkesztője volt egyébként az Új Ember nevű katolikus újságnak, csak úgy mondom. Nem akármilyen családból származik ő. Bajszot hord.
2: Az még mai napig van az az újság.
1: Bizony, mai napig.
2: Szoktam mondani. Katolikus rendőrben.
1: Igen. Jól van. Folytathatjuk, Sanyika, vagy még itt várjunk ilyen kis motyogásokra, hogy mit szoktál hallgatni a katolikus rádióba, meg mit nem.
0: Kövér Lászlóval akarsz egy foglalkozni a Sanyi.
2: Nem, hogy mire
1: Sanyi, ez egy ökumenikus rovat. Ne rekesszük ki az evangélikusokat, a reformátusokat, a zsidóvallásúakat, az ateista vallásúakat, meg mit tudom én ezeket. Nem szabad kirekeszteni senki. Ne katolikus hozzááll itt nekem, mert beárulnak a Balogh Laci atyának.
0: Lesz nem ulas.
1: Lesz nem ulas, majd meglátod. Meglátod, te kis komisz. Na, jól van. Mennyit fejlődött a világ? Hogy mennyit fejlődik a világ, arra talán az egyik legklasszikusabb példa visszamenni egy kicsit a múltba, és megnézni, hogy mostani használati, illetve hát lehet nyugodtan mondani, hogy használati tárgyaink mennyit változtak az idő során. Nézzük 1956-ot, 56-ban mutatta be az IBM a Remek 305, LAMAC, tehát nem Remek, hanem LAMAC Free Out 5 nevű számítógépet. Ez volt az első olyan, de tényleg mondják így is. Jó, 305, de nem így mondják, na mindegy. Ez a Remek gép. Mondom, 1956-ban járunk. Ez volt az első olyan számítógép, amely merevlemez meghajtót használt. Az első egy megabájtos merevlemezt tartalmazta. Ami akkor $1,000,000 került, és 1 tonnát nyomott. Nem egészen 1 tonnát. Kicsit hazudtam, 907 kilót. Egy megabájtos merevlemez. Hogy hova jutottunk azóta, gyerekek? Hogyha már nincs a T betű rajta, hogy tera, amit meg se veszem, meg egy gigabájtokkal mit kezdjünk?
0: Semmit.
1: Nem? Tehát amikor már van egy olyan mobilos applikáció, hogy mit tudom én, ma több gigás. És akkor mi? Egy film, amit illegálisan letöltesz, amit nyilván nem szabad, tehát ezt ne csináljátok, csak hallottam olyan ismerősöktől, aki mondta,
0: szokott
1: hogy voltak, vannak olyanok, akik ezt csinálják, az is olyan jó minőségű, az ilyen 1,5-2000 giga.
0: Mi? 1,5? Dehogy is.
1: 1,5-2 giga.
0: Hát biztos, hogy nem.
1: Mi a letöltött film?
0: 40 giga biztos egy full
1: hát
0: HD.
1: Hát a full HD Blu-ray.
0: Tehát az 40 giga biztos, hogy van. De te 30-40 giga.
1: Jó, akkor te azokról töltsd le, de amikre én mondom, oda nem kell regisztrálni semmit. Tehát,
0: jó, ez van.
1: Ott van, biztos. És akkor megvan.
0: Jó.
1: Nem kell, tehát hogy értelmetlen olyan filmet letölteni, ami akkora jó felbontású, hogy úgysem tudod a készülékeden ez élvezni.
0: De tudni kell, hogy milyen a készüléket.
1: Tudni kell, hogy milyen a készüléket, és arra optimalizálni.
0: És 30-40 giga.
1: Fú, nekem van Blu-ray, és igen, tényleg is lejátszol. Ú, de jó, örülök neki. És milyen tévéd van. És akkor mondja, hogy ilyen pisik a kérdés.
0: De sok egyébként. Tehát egy normál HD-t lesz a jó minőségben, akkor az 30-40 giga is lehet simán. Tehát, hogy
1: most sok. Méregetjük, hogy melyikünk...
0: Nem, csak mondom, hogy...
1: Melyikünk filmi a nagyobb?
0: Nem, csak mondom, azért már...
1: Ádám, azért legyen már egy színvonala ennek a műsornak, de tényleg.
0: Jöbbi, behozom egyébként azt például, hogy
1: elnézést a kedves hallgatóktól,
0: ha valaki akar mondjuk számítógépes játékkal akar játszani, 140-150 gigákat simán fölpatintasz.
1: Hogy a viharban nem? És az még csak az, ami rajta van a gépeden, mert amúgy meg online a felhőben ott van.
0: Tehát, hogy
1: lehúzogatod a felhőből, feltolod a felhőből.
0: Igen, iszonyat. Minden. A tárhelyekre van szükség.
1: Istenem.
0: Na jó,
1: na kinek nagyobb a tárhelye?
0: Na?
1: Elég várom, sziasztok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Üdülő területekre nem kérhető közművesítés az eddig ismert állami és európai uniós pályázatokon. Ez akadályozza a balassagyarmati nyíriesi városrész urbanizálását technikai oldalról, mondta a város polgármestere a Megafonban. Csak Gábor rádiónk reggeli adásában ismertette az üdülő övezet hosszú ideje ismert alapproblémáját, a vízvezeték hálózat alacsony kapacitásának ügyét. A városvezető közölte, nyomás alatt tartják a vízműt annak érdekében, hogy az üdülő területen életvitelszerűen élők számára megfelelő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendeletmódosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Henzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csak is a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot, a jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit, foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is.
3: Időjárás.
5: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
4: Közlekedés.
5: Tahitott faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a 2-es úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Passiánsz. Passiánsz.
1: Eljött a búcsú ideje, a 2512.
2: Figyelek! Csak egy pillanat töredékére.
1: Mindjárt itt van, mert 2494.
2: Na, most már ezt ki kell számolni.
3: Az van Nórián, hogy egyébként számolag nem tudjuk, mi ezt követni, ebben egészen biztos vagyok. A hanglejtésedből jön rá arra,
1: hogy
3: valami nem stimmel. Mert egyébként, ha ezen kicsit javítasz, akkor mi a számokból nem jövünk rá, te sokkal.
2: Hidd el, hogy tényleg nem.
1: Oké, búcsúzunk, és akkor ha már ma a polgármesterekkel foglalkoztunk, akkor ehhez kapcsolódó
3: Bölcsesség
1: a passziánsz rovatban, amit ugye Emil Kusturica mondott, hát, és amely, majd Norbi figyelj, mert Nóri elmondja, és utána, hogy milyen témára lehet ezt még rácsatlakoztatni, amiről mi egy pár nappal ezelőtt is beszéltünk. Na, hogy szól a búcsunk?
2: Elegem van a demokráciából. A demokráciában az emberek szavaznak a polgármesterekre. Én inkább egy olyan város szeretnék, ahol én választom ki a polgárokat.
3: Atyám.
1: És
2: vagyunk.
1: Hát emlékszel?
3: Ádámnak megint csak egy korszakalkotó ötlete volt. Nem tudom, te akkor nem voltál jelen, valószínűleg sajnálhatod. Az ember azt találta ki, most mondom, miért nem lehet saját város ma alapítani?
2: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy...
2: Na, ezt adom!
1: Érted? Nem? Nincs új település.
3: Én azt mondtam erre, hogy azért, mert talán nincsen elég hely. Azt mondja, hogy azért annyi csak van.
2: Ez jó!
3: Miért nem alapítunk várost?
1: Adam Town.
3: Jó, most ezzel még tudunk állítani. Jó.
1: De most tényleg...
3: Csak azért, mert...
1: És
4: kiválasztom! Még benne volt a Norbi is, most már csak Adam Town.
3: Na mindegy!
2: Nem volt benne akkor sem.
1: Mi volt?
3: Nem tudom, de csak nem hagyták ki belőle.
2: Jó. Simán.
3: Jó, de volt.
1: Jó, az ötlete volt. Lesz neki Lord Castle kerület.
3: Egy fő utca. Maradjunk annyiban, hogy ötlet gazda.
1: És kénytől kezdve, amit ugye Kusturica mond itt búcsúzás, mert kiválasztom meg a polgárokat, hogy kikkel lakjunk együtt.
2: De mi benne leszünk a Adam Landben.
1: Persze, hát alapító.
3: Hát leszünk a listán, vagy a rostán, vagy a nem tudom, akkor benne.
2: Tehát, valahol átesünk.
1: Tényleg ennyi. Tehát, hogy...
2: Ez tök jó.
1: Ez nagyon alakul.
3: Látod?
1: Na jó van. Nagy taps!
2: Nagyon jó.
1: Szevasztok!
3: Sziasztok!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. 0 extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
6: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
0: Reklámot hallottak.
7: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
8: Összesítették Vác egyik közterületi fájának termelési adatait, amiket egy táblára írtak fel. Mostantól bárki megnézheti, amikor elhalad előtte. A deákvári nagylevelű hásfa 6 évtizede áll, számított értéke több mint 27 millió forint. Az év során 610 kg széndioxidot köt meg, és csak nem hasonló mennyiségű oxigént állít elő. A közterületen elhelyezett tájékoztató táblával azt erősíti a

0: Bagolybükk Egyesület, hogy a növények városi jelenléte alapvető fontosságú a jó életminőség biztosításához. A társaság alapító tagja azt mondta, a fák ökológiai jelentőségéhez évtizedek múlása szükséges. Azok a csemeték, amiket most ültetnek el az emberek, csak hosszú idő után lesznek képesek hozzájárulni a levegő minőség védelméhez, ezért a már meglévő idős példányok tisztelete és gondozása előrébb való. Hirtelen jelentkező hasmenés, hányás, hasi görcsök és a láz, ezek a rotavírus jellemző tünetei. A kort sokan gyermekbetegségként ismerik, de a fertőzés a felnőtteket is ledöntheti a lábukról. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint Nógrád vármegyében a múlt héten 26 ilyen esetet mutattak ki. A megbetegedés vármegyei megoszlásában Pesttel és Baranyával a toplista elején állva. Vagyis a rotavírus a nyárias időjárás ellenére továbbra is jelen van a vármegyében. Ráadásul rendkívül könnyen terjedt közösségekben, ezért a megfelelő higiéniai szabályok betartása különösen fontos. A legnagyobb veszélyt nem maga a vírus, hanem az általa okozott gyors folyadékvesztés jelenti. A szervezet rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszíthet, ami kiszáradáshoz vezethet. Bár a súlyos szövődmények elsősorban a kisgyermekeket veszélyeztetik, a felnőttek körében is előfordulhatnak heves tünetek, különösen idősebb vagy legyengült szervezetű embereknél. A szakemberek szerint a fertőzés esetén a megfelelő folyadék és elektrolit pótlás kulcsfontosságú. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Az olasz szenátus a héten elfogadta azt a törvényt, amely szerint a jövőben csak a szülők előzetes hozzájárulásával lehet szexuális felvilágosítást tartani az oktatási és nevelési intézményekben. A Giorgia Meloni vezette kormány szerint a lépés a szülői jogokat erősíti, a baloldali ellenzék viszont élesen bírálja a reformot, számolt be róla a Reuters. Az új szabályozást Giuseppe Valditara oktatási miniszter terjesztette elő, és a szenátus június 4-én véglegesen jóvá hagyta. A törvény értelmében az óvodákban és az általános iskolákban egyáltalán nem tarthatnak ilyen jellegű foglalkozásokat, a középiskolákban pedig minden szexuális nevelési programhoz előzetes szülői beleegyezés szükséges.
1: Időjárás.
0: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
1: Közlekedés.
0: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: Nagyon szép nyári napot kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat ma is délután 4 óráig. És már is kezdünk egy igazi európai slágerrel. A lengyel énekesnő Blanka 2022-ben jelentette meg a Szóló című dalát, amely rövid idő alatt bejárta a kontinens rádióit, majd Lengyelország színeiben az Eurovíziós Dalfesztivál színpadára is eljutott. Egy lendületes, nyárias popdal önbizalomról, továbblépésről, és arról, hogy néha egyedül sokkal jobb. Hogyha szeretik a fülbemászó refréneket, akkor ezt a dalt garantáltan nem felejtik el. Jön tehát Blanka és a Szóló itt a Megafonban.

Receptrovattal megyünk tovább a kirakatban. Az édes és sós ízek izgalmas kombinációja, avagy bruschetta, sült paradicsommal és mézzel. Érdemes megkóstolni. Hozzávalók: egy bagett vagy ciabatta, 250 g koktél paradicsom, 2 evőkanál olívaolaj, 1 teáskanál méz, 1 gereszt fokhagyma, só, bors, friss kakukkfű vagy bazsalikom, illetve mozzarella vagy kecskesajt. A paradicsomokat vágjuk félbe, tegyük tepsibe, locsoljuk meg olívaolajjal, mézzel, sózzuk és borsozzuk. 180 fokon süssük körülbelül 20 percig, amíg karamellizálódnak. A kenyeret pirítsuk meg, majd dörzsöljük be a fokhagymával. Halmozzuk rá a sült paradicsomot, szórjuk meg friss fűszerekkel, és a végén pedig tegyünk hozzá egy kis sajtot. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a bruschettához!

Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. A következő a Félixeknek, a Boldogoknak, a Diánáknak és mindazoknak szól, akik ma június 9-én születtek. Latin eredetű név a Félix, boldog szerencsés. Régi magyar személynév a Boldog, a boldog szó régi boldog alakjából származik, gazdagot jelent. A Diána római mitológiai név, a hold a szülés és a vadászat szűz istennőjének a neve, ragyogó erdők vadászat fény és szülés istennője. Ez a jelentése. Kedves ünnepeltek szóljon tehát most önöknek a következő megasláger.

Minden idők legnagyobb slágerei hamarosan pörögnek tovább a Megafonban, a kirakatban jön a menü ajánló. Schweik vendéglő Balassagyarmat, a mai ajánlat tavaszi zöldségleves, csontleves, száraz bab főzelék sült császárszalonnával, rántott pankó csirkemell, sült burgonyával és tartármártással. Leszenye Hubert panzió, a mai ebéd francia leves, tyúkhúsleves, csirkemell fehérasszony módra, rizssel hasábbal, salátával, holland darált sertésszelet sajttal, sült burgonyával és uborkával, amerikai palacsinta, vaníliakrémmel és erdei gyümölcsökkel, grillezett füstölt sajt amerikai burgonyával és áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Ez a mai ajánlat, jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A balassagyarmati speciál óra ékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óra ékszer balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Az emberek elepednek az igazságért.
9: Az emberi fajt nem lesz képes elfogadni.
10: Rendezte Steven Spielberg.
11: Mit loptál el?
12: Titkokat.
11: Mit akarsz csinálni?
12: Leleplezem az egész világnak.
9: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
12: Ez a terv.
13: 3, 2.
14: Ez a leleplezés napja.
3: A leleplezés napja a mozikban.
15: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
15: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Ceglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Jelentősen növelte az Otthonstart program az új lakáscélú hitelek átlagos összegét 2025 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése. Az MNB adatai szerint az új lakás vásárlását vagy építését célzó hitelek átlagösszege 28 millióról 32 millió forintra, a használt lakás vásárlására fordítottaké pedig 20 millióról 29 millió forintra emelkedett. A jövedelem

0: Arányos törlesztő részletmutató értéke viszont sem a piaci, sem a támogatott lakáshitel kibocsátásnál nem változott érdemben a korábbi időszakokhoz képest. A jövedelemhez viszonyított havi törlesztési teher tehát nem nőtt. Ebből a szempontból nem vállaltak nagyobb terhet a hitelfelvevők, mint korábban. Szlovákia egyik hírportálja szerint is mennie kell Sulyog Tamás köztársasági elnöknek. A Paraméter nevű szlovák hírportál támogatja az elnök elmozdítását, közlésük szerint azért, mert ő maga teremtette meg létének elviselhetetlen könnyűségét. A szlovák cikk szerzője szerint egyébként is a magyar köztársasági elnökök az utóbbi időben csak vergődtek. Földrengés sorozat okozott károkat vasárnap a görögországi Évia szigetén. A legerősebb rengés 5,2 erősségű volt. A földmozgás Görögország középső részén és a szigettől mintegy 100 kilométerre délre fekvő fővárosban Athénban is érezni lehetett. A helyi hatóságok közlése szerint a földrengések kisebb földcsuszamlásokat okoztak, és a sziget egyes falvaiban, köztük Prokopiban és Tafnószában lakóházak rongálódtak meg. A károsodott épületeket kiürítették, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés.
1: Időjárás.
0: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Indul az újabb óra, ez a kirakat programajánlóval kezdünk. Ha még nem döntötték el, hogy mivel töltsék a hétvégét, akkor már most érdemes beírni a naptárba egy különleges nógrádi programot. Június 13-án szombaton rendezik meg Bérvirágos pusztán a jubileumi 10. Palóc Fesztivált és a 8. Palócföldi betyár találkozót. A rendezvény az elmúlt években Palócföld egyik legnagyobb hagyományőrző eseményévé vált, amely évről évre egyre több látogatót vonz Nógrád vármegyéből, az ország különböző részeiről, valamint a felvidékről is. A fesztivál középpontjában a palóc hagyományok, a népi kultúra és a betyárvilág áll. A szervezők célja, hogy bemutassák és továbbadják azt a gazdag örökséget, amely már évszázadok óta meghatározza a palóc közösségek életét. A program ugyanakkor nem csak a hagyományokról szól, hanem az összetartozásról, a közösségi élményekről és a kulturális értékek megőrzéséről is. A festői környezetben található virágos puszta ezen a napon ismét a palóc kultúra találkozó helyévé válik. A helyszín az Andezit Hotel virágos puszta lesz, ahol egész nap változatos kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A jubileumi rendezvény háziasszonya és műsorvezetője Geszti Glória színésznő lesz, de ott lesz Palócország ismert lőfénye Major József is, aki szintén aktív szerepet vállal a programokban. Tehát még egyszer, június 13-án szombaton 10. Palóc Fesztivál és 8. Palócföldi betyár találkozó Bérvirágos pusztán. Egy egész napos utazás a palóc hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények világába.

Az anyagiak terén most kisebb-nagyobb javulással lehet kilátása a Kosnak. Napi horoszkóp rovatunkkal folytatjuk a kirakatot. Kedves Kos, szóval az anyagiak terén most javulhat a helyzet, hogy mekkorára az attól is függ, hogy mennyit kockáztatott a közelmúltban, vagy hogy mennyi energiát fektetett a megoldásba. Kedves Bika, általában az érzelmeire hallgat, de ma kénytelen a józan eszét helyezni az előtérbe. Egy munkatársa bármi kedvesnek is tűnt fel eddig ön előtt, most a fülébe juthat, hogy áskálódik ön ellen. Kedves ikrek, ma nagy türelemre lesz szüksége ahhoz, hogy elviselje a kollégáit, illetve a családtagjait. Túlságosan akadékoskodónak találhatja őket, pedig a hiba inkább az ön idegrendszerében lehet. Ami a rákot illeti, ne fújja fel a dolgokat, a jegyében járó hold hatására az apróságoknak is hajlamos lehet nagy feneket keríteni, pedig azt is megtehetné, hogy elsimítja inkább a dolgokat. Kedves oroszlán, már megint azzal próbálkozik, ami igazából a legnehezebb, a saját képére akarja formálni a valóságot, pedig nem soká teheti már meg, hogy fusson, avagy kötképeket kergessen. Inkább nézzen szembe a realitásokkal. Ami a szüzet illeti, kijár egy kis szórakozás neki, de nem biztos, hogy jó ötlet már ma a kávéházak és a kocsmák felé vennie az útját. A hétvége az még messze van. A baráti poharazgatásra persze ürügyet szolgálhat egy barátjával tervezett találka. Hamarosan folytatjuk a horoszkóp rovatot, előtte zene.

Vajon mit jósolnak a csillagok? A mai napra folytatjuk tovább a kirakatban a horoszkóp rovatot. Nézzük a mérleg jegyűeket. Kedves mérleg, gátlásokkal kell küzdenie, amik azonban immár nem belülről fakadnak. Valaki túlságosan meg akarja kötni önt, amivel sajnos épp az ellenkezőjét érheti el. Ám ön is vigyázzon, ezek a kötelékek tartották önt, ha elszakadnak, akkor az ön számára is következményekkel járhat. Kedves Skorpió, az otthoni átalakítások megint előtérbe kerültek az életében. Lehetősége van, hogy szebbé és kényelmesebbé tegye a családi fészket. Kedves Nyilas, utazni szeretne, de sajnos erre most nem igen van módja. A gátlások nem is annyira kívülről, mint inkább a saját belső világából fakadnak. A kötelezettségek, amiket magára vett, szabadságszerető lelkének egyben korlátok is. Nézzük a bakot, ez a nap igazán felszabadítóan hathat önre. Igaz, hogy rengeteg a teendője, de végre valahogy több örömét leli benne. A megtalált feladat kihívást jelent, és tanulságokkal is szolgál. Kedves vízöntő, másként új külsővel, vagy a személyiségét valahogy más oldalról megmutatva léphet a mai napon a nagy nyilvánosság elé. Például úgy, hogy megosztja a gondolatait másokkal, személyes előadásokon, vagy az interneten. Végül, kedves halak, úgy érzi magát, mint egy ketrecbe zárt oroszlán. A mai napon azonban bőven lesz rá módja, hogy kieressze a gőzt. Az ereje megduplázódik, rengeteget tud dolgozni. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig érkezik egy megasláger.

Idők legnagyobb slágerei hamarosan pörögnek tovább a Megafonban, a kirakatban jön a menü ajánló. Schweik vendéglő Balassagyarmat, a mai ajánlat tavaszi zöldségleves, csontleves, száraz babfőzelék sült császárszalonnával, rántott pankó csirkemell sült burgonyával és tartármártással. Leszenye Hubert panzió, a mai ebéd francia leves, tyúkhúsleves, csirkemell fehérasszony módra, rizssel, hasábbal, salátával, holland darált sertésszelet sajttal, sült burgonyával és uborkával, amerikai palacsinta, vaníliakrémmel és erdei gyümölcsökkel, grillezett füstölt sajt amerikai burgonyával és áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Ez a mai ajánlat, jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
5: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kovári út 14. Nyékiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Dél van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. június 9-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
1: Üdülő területekre nem kérhető közművesítés az eddig ismert állami és európai uniós pályázatokon. Ez akadályozza a balassagyarmati nyíriesi városrész urbanizálása technikai oldalról, mondta a város polgármestere a Megafonban. Csak Gábor rádiónk reggeli adásában ismertette az üdülő övezet hosszú ideje ismert alapproblémáját, a vízvezeték hálózat alacsony kapacitásának ügyét. A városvezető közölte, nyomás alatt tartják a vízműt annak érdekében, hogy az üdülő területen életvitelszerűen élők számára megfelelő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
7: A kútfúrás az problémás, mert a tavaktól viszi el a vizet, tehát nem is

0: javasoljuk, és hát nem is lenne jó, ha folyamatos kútforrásokkal oldanák meg az emberek az ivóvíz szükségletüket. Oda csak egy 80-as cső megy ki a városból, amely a 70-es években rendben volt, amikor ezt kiépítették, mert szocialista vállalati üdülők voltak, a többi telken akkor követték el egyébként a bűncselekményt, hogy felparcellázták az egész Nyírjest, és nagyon nehéz, konkrétan nem lehet közművesítésre benyújtani üdülőterületek esetén, ezért folyamatos nyomást gyakorlunk a DMRV-re, mert a 80-as átmérő miatt nem tudnak új bekötéseket csinálni, és a nyomás is rettenetes, tehát nagyon alacsony, és szükség van kapacitás bővítésre, és évek óta ígéri a DMRV, és folyamatos nyomást próbálunk gyakorolni rá, de hát ez több mint 200 milliós beruházás, hogy egy 150-es csőre kicseréljék ezt a vezetéket. Új nyomvonala lesz, ez egyébként a Fenyvesi úton fog végighaladni.
1: Összesítették Vác egyik közterületi fájának termelési adatait, amiket egy táblára írtak fel. Mostantól bárki megnézheti, amikor elhalad előtte. A deákvári nagylevelű hásfa 6 évtizede áll, számított értéke több mint 27 millió forint. Az év során 610 kg széndioxidot köt meg, és csak nem hasonló mennyiségű oxigént állít elő. A közterületen elhelyezett tájékoztató táblával azt erősíti a Bagoly-Bükk Egyesület, hogy a növények városi jelenléte alapvető fontosságú a jó életminőség biztosításához. A társaság alapító tagja azt mondta, a fák ökológiai jelentőségéhez évtizedek múlása szükséges. Azok a csemeték, amiket most ültetnek el az emberek, csak hosszú idő után lesznek képesek hozzájárulni a levegő minőség védelméhez, ezért a már meglévő idős példányok tisztelete és gondozása előrébb való. Szalóki Margitot, a Váci Bagoly-Bükk Egyesület alapító tagját hallják.
2: Igazából arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen fa, ez körülbelül olyan 60 éves, tehát az, hogy ilyen értékeket hozzon egy fa, ehhez 50-60 év szükséges, hogy megnőjenek, és ekkora nagy ökológiai hozzáadott értéket képviseljenek. Most hiába ültetünk mi apró kicsi fákat, azok hosszú évek, mire igazából teljesíteni fogják ezeket az adatokat. Szeretnénk megfontolni, hogy melyik fákhoz rakunk ilyet. Van több is, több ötletünk is. És nyilván hát idő kérdése, de mindenképpen jó lenne, hogy az emberek, ahogy járnak, kernek a városban, ezzel szembesüljenek. És esetleg a saját kertjükben is, hogyha van fa, akkor ez felértékelődik a szemükben.
1: Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést küzdött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendeletmódosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Enzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csakis a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Székely Józsefet, Diós Jenő polgármesterét hallják.
3: Ugye tekintve, hogy egy darab szakmai kérdés vagy javaslat sem hangzott el, úgyhogy ennek megfelelően az előterjesztettek szerint teszem fel elfogadásra a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem karfelem is eljelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, kettő nem szavazott mellett elfogadásra került a 25 évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
1: Hirtelen jelentkező hasmenés, hányás, hasi görcsök és a láz, ezek a rotavírus jellemző tünetei. A kort sokan gyermekbetegségként ismerik, de a fertőzés a felnőtteket is ledöntheti a lábukról. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint Nógrád vármegyében a múlt héten 26 ilyen esetet mutattak ki. A megbetegedés vármegyei megoszlásában Pesttel és Baranyával a toplista elején állva. Vagyis a rotavírus a nyárias időjárás ellenére továbbra is jelen van a vármegyében. ráadásul rendkívül könnyen terjedt közösségekben, ezért a megfelelő higiéniai szabályok betartása különösen fontos. A legnagyobb veszélyt nem maga a vírus, hanem az általa okozott gyors folyadékvesztés jelenti. A szervezet rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszíthet, ami kiszáradáshoz vezethet. Bár a súlyos szövődmények elsősorban a kisgyermekeket veszélyeztetik, a felnőttek körében is előfordulhatnak heves tünetek, különösen idősebb vagy legyengült szervezetű embereknél. A szakemberek szerint a fertőzés esetén a megfelelő folyadék és elektrolitpótlás kulcsfontosságú. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz aljnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A Nógrád vármegyei harmadik osztályú labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában óriási vereséget mért a nőtincs csapata a Nógrád Sápra, 0-12-re nyertek ellenük. A látványos meccs ellenére nem ők lettek a bajnokság főszereplői, az idényt a balassa gyarmati Palóc Farkasok nyerték, magasan a második helyen végzett a Dejtár klubja előtt. A gyarmatiak ősztől a másodosztályban folytathatják.
4: Időjárás.
5: Időjárás.
1: Szinte egész nap nyárias meleg füllett idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
5: Közlekedés.
1: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
5: Nagyon szól.
7: Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben ma is minden benne van. Most egy különleges zenei utazással kezdünk. Miley Cyrus legújabb korszakának egyik legizgalmasabb dala, a Walk of Fame, amely a hírnév csillogása mögötti valóságról, a saját út megtalálásáról és az önállóságról mesél. A dalban a Grammy-díjas Brittany Howard is közreműködik, így a végeredmény egyszerre erőteljes, érzelmes és rendkívül modern. Kapcsolják fel a hangerőt, már is érkezik Miley Cyrus és a Walk of Fame itt a Megafonban.

Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. A következő a Félixeknek, a Boldogoknak, a Diánáknak és mindazoknak szól, akik ma június 9-én születtek. Latin eredetű név a Félix, boldog szerencsés. Régi magyar személynév a Boldog, a Boldog szó régi boldog alakjából származik, gazdagot jelent. A Diána római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének a neve, ragyogó erdők vadászat fény és szülés istennője. Ez a jelentése. Kedves ünnepeltek, szóljon tehát most önöknek a következő megasláger.

Filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig Gillian Anderson új filmje, A tenger útja, Ray és Moss korábbi életükről és otthonukról lemondva a legszükségesebbeket viszik magukkal egy életre szóló utazásra. A mintegy 1000 kilométernyi túrára a lenyűgöző szépségű délnyugat-angliai partszakaszon. Folyton dacolva az időjárási elemekkel és a fizikai teljesítőképességük határaival, a múltjuk fájdalmai helyett inkább a jövőjüket választják. Az út során nem csak értékes barátságokra tesznek szert, de több évtizednyi házasság után egymás iránti érzéseik is tovább mélyülnek. A tenger útja a Ray Norvin több mint 2 millió példányban elkelt, itthon is megjelent bestsellerének egyszerre megható és felemelő adaptációja a szeretet mindent legyőző erejéről. Érdemes megnézni a Tenger útja című filmet.

0: se számít.
1: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a Kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám. Minden hónapban óriási akciók a

0: napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
2: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Megijesztél?
3: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal.
0: OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
7: Lehet az első szám.
6: Jake Gyllenhaal.
7: Kettes szám.
6: Henry Cavill.
8: Ragyunk neki!
6: Szürke zóna a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 13 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendelet módosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Henzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csak is a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. A Nógrád vármegyei harmadik osztályú labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában óriási vereséget mért a nőtincs csapata a Nógrád Sápra, 0-12-re nyertek ellenük. A látványos meccs ellenére nem ők lettek a bajnokság főszereplői. Az idényt a balassagyarmati Palóc Farkasok nyerték, magasan a második helyen végzett a Dejtár klubja előtt. A gyarmatiak ősztől a másodosztályban folytathatják. Jelentősen növelte az Otthonstart program az új lakás célú hitelek átlagos összegét 2025 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése. Az MNB adatai szerint az új lakás vásárlását vagy építését célzó hitelek átlagösszege 28 millióról 32 millió forintra, a használt lakás vásárlására fordítottaké pedig 20 millióról 29 millió forintra emelkedett. A jövedelem arányos törlesztő részletmutató értéke viszont sem a piaci, sem a támogatott lakáshitel kibocsátásnál nem változott érdemben a korábbi időszakokhoz képest. A jövedelemhez viszonyított havi törlesztési teher tehát nem nőtt. Ebből a szempontból nem vállaltak nagyobb terhet a hitelfelvevők, mint korábban. Nemzetközi viszonylatban is jelentős régészeti felfedezéssel zárult a Pihari Földvár részleges feltárása. A legmodernebb georadaros és geomágneses vizsgálatoknak köszönhetően a föld alatt megtalálták Szent László király egykori püspöki székesegyházának maradványait, ezzel egyértelműen bizonyítva, hogy az egykori magyar püspöki székhely nyomaira bukkantak. Az ásatások során tisztán kirajzolódott a székesegyház alapjainak kontúrja, így már ismert a templom bazilikális alaprajza. Felmenő falak azonban nem maradtak fenn, faragványok pedig egyáltalán nem kerültek elő, ezért a teljes térrekonstrukcióhoz további kutatások szükségesek. Földrengés sorozat okozott károkat vasárnap

0: görögországi Évia szigetén. A legerősebb rengés 5,2 erősségű volt. A földmozgás Görögország középső részén és a szigettől mintegy 100 kilométerre délre fekvő fővárosban Athénban is érezni lehetett. A helyi hatóságok közlése szerint a földrengések kisebb földcsuszamlásokat okoztak, és a sziget egyes falvaiban, köztük Prokopiban és Tafnószában lakóházak rongálódtak meg. A károsodott épületeket kiürítették, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés. Charlie Puth kénytelen volt lemondani egy orlandói koncertjét mindössze néhány órával a tervezett fellépés előtt, miután megbetegedett. A 34 éves Grammy-díjra jelölt énekes múlt szombat este lépett volna színpadra a floridai Edison Financial Arénában a Whatever a Cleaver világturné keretében, de Instagram sztoriában közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben további fellépések is veszélybe kerülhetnek.
1: Időjárás.
0: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: Indul az újabb óra, ez a kirakat program ajánlóval kezdünk. Ha még nem döntötték el, hogy mivel töltsék a hétvégét, akkor már most érdemes beírni a naptárba egy különleges nógrádi programot. Június 13-án szombaton rendezik meg Bérvirágos pusztán a jubileumi 10. Palóc Fesztivált és a 8. Palócföldi Betyár találkozót. A rendezvény az elmúlt években Palócföld egyik legnagyobb hagyományőrző eseményévé vált, amely évről évre egyre több látogatót vonz Nógrád vármegyéből, az ország különböző részeiről, valamint a felvidékről is. A fesztivál középpontjában a palóc hagyományok, a népi kultúra és a betyár világ áll. A szervezők célja, hogy bemutassák és továbbadják azt a gazdag örökséget, amely már évszázadok óta meghatározza a palóc közösségek életét. A program ugyanakkor nem csak a hagyományokról szól, hanem az összetartozásról, a közösségi élményekről és a kulturális értékek megőrzéséről is. A festői környezetben található Virágos puszta ezen a napon ismét a palóc kultúra találkozó helyévé válik. A helyszín az Andezit Hotel Virágos puszta lesz, ahol egész nap változatos kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A jubileumi rendezvény háziasszonya és műsorvezetője Geszti Glória színésznő lesz, de ott lesz Palócország ismert vőfénye Major József is, aki szintén aktív szerepet vállal a programokban. Tehát még egyszer, június 13-án szombaton 10. Palóc Fesztivál és 8. Palócföldi Betyár találkozó Bérvirágos pusztán. Egy egész napos utazás a palóc hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények világába.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

könyvajánló rovat a kirakatban, benne pedig egy jó kis könyv, vagy gyógynövények ereje, érdemes beszerezni. El lehet készíteni a természetes házi patikánkat. Részletes gyógynövény ismertetőket találnak a könyvben, mindent megtudhatnak a 10 legfontosabb gyógynövényről, többek között a kamilláról, a lándzsásúti fűről, a hásról és a levenduláról. Növényenként legalább 5 recept, amellyel véget vethetünk az egészségügyi problémáknak, mint például a megfázás, a fejfájás, gyomor- és bélrendszeri panaszok, vagy akár az alvás problémák. Állítsuk össze saját patikánkat, praktikus első segélycsomag. Érdemes beszerezni ezt a nagyszerű könyvet, a gyógynövények erejét.

Mit érdemes ma megnézni a hazai mozikban? Mozi ajánlóval megyünk tovább a kirakatban Balassagyarmaton. A mai napon 2-től és 6-tól megnézhetik az Univerzum védelmezőit. 2-kor vetítik a Dávidot, valamint 2-kor és 4-kor a Marsupilámi című családi kalandfilmet. Horrorra akadva 3:30-tól, 17:30-tól és 7 órától. Silent Hill a visszatérés 4-től, Backrooms hátsó szobák 17:30-tól és 19:45-tól. 3D-ben 17:30-tól megnézhetik a Mandalori és Grogu című filmet. Lesz egy dokumentumfilm is 6-tól, Mohács a világok harca, Birka krimi 8-tól, szintén 8-tól, Dermesztő kór, végül pedig a Vadász idény második részét is megnézhetik, ez egy jó kis francia vígjáték este 8:30-tól. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
1: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Építkezik? Felújít? Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az árak elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Az emberek elepednek az igazságért.
10: Az emberi fajt nem lesz képes elfogadni.
11: Rendezte Steven Spielberg.
12: Mit loptál el?
13: Titkokat.
12: Mit akarsz csinálni?
13: Leleplezem az egész világnak.
10: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
13: Ez a terv.
14: 3, 2, 1.
15: Ez a leleplezés napja.
16: A leleplezés napja a mozikban.
17: Reklámot hallottak.
18: 14 óra van.
17: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
18: Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Ceglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Jelentősen növelte az Otthonstart program az új lakás célú hitelek átlagos összegét 2025 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése. Az MNB adatai szerint az új lakás vásárlását vagy építését célzó hitelek átlagösszege 28 millióról 32 millió forintra, a használt lakás vásárlására fordítottaké pedig 20 millióról 29 millió forintra emelkedett. A jövedelem arányos törlesztő részletmutató értéke viszont sem a piaci, sem a támogatott lakáshitel kibocsátásnál nem változott érdemben a korábbi időszakokhoz képest. A jövedelemhez viszonyított havi törlesztési teher tehát nem nőtt. Ebből a szempontból nem vállaltak nagyobb terhet a hitelfelvevők, mint korábban. Szlovákia egyik hírportálja szerint is mennie kell Sulyog Tamás köztársasági elnöknek. A Paraméter nevű szlovák hírportál támogatja az elnök elmozdítását, közlésük szerint azért, mert ő maga teremtette meg létének elviselhetetlen könnyűségét. A szlovák cikk szerzője szerint egyébként is a magyar köztársasági elnökök az utóbbi időben csak vergődtek. Földrengés sorozat okozott károkat vasárnap a görögországi Évia szigetén. A legerősebb rengés 5,2 erősségű volt. A földmozgás Görögország középső részén és a szigettől mintegy 100 kilométerre délre fekvő fővárosban Athénban is érezni lehetett. A helyi hatóságok közlése szerint a földrengések kisebb földcsuszamlásokat okoztak, és a sziget egyes falvaiban, köztük Prokopiban és Tafnószában lakóházak rongálódtak meg. A károsodott épületeket kiürítették, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés.
19: Időjárás.
18: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.

0: Közlekedés.
1: Tahított faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a 2-es úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez itt továbbra is a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Most pedig egy őszinte vallomás következik a mindennapi küzdelmekről és arról, hogy hogyan próbálunk helytállni egy folyamatosan változó világban. A Brit Basti 2020-ban megjelent Surviving című száma egyszerre szól bizonytalanságról, kitartásról, és arról, hogy néha már az is siker, ha egyszerűen túléljük a napot. Egy energikus, mégis elgondolkodtató dal következik a Megafonban, jön a Basti és a Surviving.

süd meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

Életmód rovattal megyünk tovább a kirakatban. Gondolták volna, hogy a színek, amelyekkel nap mint nap körülvesszük magunkat, jelentősen befolyásolják a hangulatunkat. A pszichológia szerint a különböző árnyalatok eltérő érzelmi reakciókat váltanak ki. A kék például nyugalmat és biztonság érzetet sugall, ezért nem véletlen, hogy sok hálószobában vagy irodában jelenik meg. A zöld a természet színe, amely segíthet a stressz csökkentésében és a mentális egyensúly megteremtésében. Ezzel szemben a piros energizált, fokozza a pulzust és az aktivitást, de túl nagy mennyiségben akár feszültséget is kelthet. A sárga a vidámság és a kreativitás színe, ugyanakkor túlélénk árnyalatban zavaró is lehet. Érdemes tehát tudatosan megválasztani, hogy milyen színek jelennek meg az otthonunkban, vagy akár az öltözködésünkben. Egy jó kiválasztott árnyalat nem csak a környezetünket, hanem a mindennapi hangulatunkat is pozitív irányba befolyásolhatja. Hogy hogyan használhatjuk a színeket a mindennapokban, hamarosan kiderül, előtte zenélünk.

slágerek között folytatjuk tovább a napi életmód rovatot. A színekkel, a színek tudatos használata nem igényel nagy változtatásokat, már apró lépések is látványos hatást hozhatnak. Ha például gyakran érezzük magunkat fáradtnak vagy motiválatlannak, érdemesebb, élénkebb színeket becsempészni a környezetünkbe. Egy sárga bögre, egy narancssárga párna, vagy egy színes jegyzetfüzet is feldobhatja a napot. Amennyiben inkább a nyugalmat keressük, válasszunk pasztelárnyalatokat, természetes tónusokat, például bézst, világos kéket vagy halványzöldet. Ezek segíthetnek lelassulni és kikapcsolódni egy hosszú nap után. Az öltözködésben is kipróbálhatjuk a színek erejét, egy határozottabb színű ruhadarab önbizalmat adhat egy fontos találkozó előtt, míg a visszafogott árnyalatok biztonsági érzetet nyújthatnak. A lényeg, hogy figyeljük meg, hogy mely szín milyen hatással van ránk, mert a legjobb választás mindig az, amelyben jól érezzük magunkat, úgyhogy érdemes színesen öltözködni, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Reklámot hallottak.
2: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot. A jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit, foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő balesetszámok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Új belső vizsgálat elrendelését jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett vasárnapi videójában az Újdörögdi lőtéren történt kézigránát balesettel kapcsolatban. Bár az ügyészség korábbi nyomozása büntetőjogi felelősséget nem állapított meg, a tárcavezető a katonai jegyzőkönyvek áttekintése után úgy vélte, a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül. A miniszter közlése szerint az ügyészségi vizsgálat maga is rögzített bizonyos szabálytalanságokat, ezért honvédelmi vezetőként elfogadhatatlannak tartja, ha a rendszer érdemi következmények nélkül lépne túl az eseten. Charlie Puth kénytelen volt lemondani egy orlandói koncertjét mindössze néhány órával a tervezett fellépés előtt, miután megbetegedett. A 34 éves Grammy-díjra jelölt énekes múlt szombat este lépett volna színpadra a floridai Edison Financial Arénában a Whatever a Cleaver világturné keretében, de Instagram sztoriában közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben további fellépések is veszélybe kerülhetnek.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
2: Szinte egész nap nyárias meleg füllet idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorványos zápor.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
0: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
2: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És

0: Akirakat. A műsor, amiben minden benne van. Réde Irenivel.
1: Megafon.
0: Nagyot szól.
2: Indul egy újabb óra, ez továbbra is a Kirakat, Réde Ireni a mikrofonnál. Egy igazi 90-es évekbeli klasszikus következik. A jamaikai előadó Inikamuzi 1994-es slágerel, a Here Comes the Hot Stepper világszerte a slágerlisták élére került, és máig a reggae, a dancehall és a hip-hop egyik legismertebb találkozása. Fülbemászó ritmus, karakteres előadás és legendás refrén. Készüljenek a nosztalgiára, már is érkezik Inikamuzi és a Here Comes the Hot Stepper itt a Megafonban.

Minden idők legnagyobb slágerei között jön a nagyvilágrovat a kirakatban, benne pedig egy gyönyörű, szép hely, barokk épületek mindenütt. A Puglia régióban található Lecce egyetemi városában a világos mészszínű mészkőből készült épületek a napfényben ragyognak a kék égbolt ellenében. Az épületek világos színű mészköve enyhén aranylóan ízik a napfényben, és különleges fénybe burkolja a 16-18. Századból származó épületek. A Pietra di Lecce nevű puha tufakő, melyből Lecce számos épületét építették, különösen könnyen megmunkálható és díszíthető. A világos színű mészkőből épült épületek városszerte megtalálhatók. Ez adta Leccének a Dél-Firenzéje becenevet is. A remek művek közé tartozik az impozáns Santa Croce Bazilika, melynek homlokzatát számtalan, részletes kőfaragvány díszíti. Lecce gazdagon díszített székesegyházának harangtornyából felvonóval megközelíthető a kilátó terasz is. Hamarosan folytatjuk tovább ezzel a gyönyörű várossal, előtte zene.

Folytatjuk tovább napi nagyvilágrovatunkat a kirakatban, benne pedig egy gyönyörű hely, Lecce, Olaszország. A 95 ezer lakosú városban számos templom és palota található, amelyek barokk együttest alkotnak. A Piazza del Duomo, amelyet szinte teljesen körbevesznek az épületek, szintén csodálatos látványt nyújt a régi épületekre. A Piazza Santoronzo téren megbúvó római amfiteátrumot is érdemes megnézni, amely a barokk Lecce városában tett időutazás része. A második században 20 ezer néző töltötte meg itt a padsorokat, és éjjenzett a gladiátor viadalokon és a színházi előadásokon. Lecsében sok helyen megtalálhatóak a filigrán, rendkívül életűnek tűnő papírmasé figurák. Ennek a mesterségnek évszázados hagyománya van Lecsében. Cartapesta a neve ennek a művészetnek, és Lecce az egyetlen hely Olaszországban, ahol ezt a mesterséget még mindig gyakorolják. A lecsei hagyományos süteménykészítés finomsága, a pasticciotti, a pudingos krémmel töltött torta, érdemes ezt is megkóstolni, hogyha itt járnak.

0: Mára bezárom a kirakat ablakait, köszönöm, hogy velem tartottak, remélem, hogy jól érezték magukat, holnap ismét várom önöket a szokott helyen, a szokott időben, Ádámék után, 10 órától kirakat. Minden hétköznap velem Rédei Renivel, csodálatosan szép délután kívánok a továbbiakban, és csodaszép estét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Minden hónapban óriási akciók a

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz

0: Balázs, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
4: Jöhet az első szám.
3: Jake Gyllenhaal.
4: Kettes szám.
3: Henry Cavill.
5: Radjunk neki!
3: Szürke zóna, a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 16 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Összesítették Vác egyik közterületi fájának termelési adatait, amiket egy táblára írtak fel. Mostantól bárki megnézheti, amikor elhalad előtte. A deákvári nagylevelű hásfa 6 évtizede áll, számított értéke több mint 27 millió forint. Az év során 610 kiló széndioxidot köt meg, és csaknem hasonló mennyiségű oxigént állít elő. A közterületen elhelyezett tájékoztató táblával azt erősíti a Bagoly-Bükk Egyesület, hogy a növények városi jelenléte alapvető fontosságú a jó életminőség biztosításához. A társaság alapító tagja azt mondta, a fák ökológiai jelentőségéhez évtizedek múlása szükséges. Azok a csemeték, amiket most ültetnek el az emberek, csak hosszú idő után lesznek képesek hozzájárulni a levegő minőség védelméhez, ezért a már meglévő idős példányok tisztelete és gondozása előrébb való. Hirtelen jelentkező hasmenés, hányás, hasi görcsök és a láz, ezek a rotavírus jellemző tünetei. A kort sokan gyermekbetegségként ismerik, de a fertőzés a felnőtteket is ledöntheti a lábukról. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint Nógrád vármegyében a múlt héten 26 ilyen esetet mutattak ki. A megbetegedés vármegyei megoszlásában Pesttel és Baranyával a toplista elején állva. Vagyis a rotavírus a nyárias időjárás ellenére továbbra is jelen van a vármegyében. Ráadásul rendkívül könnyen terjedt közösségekben, ezért a megfelelő higiéniai szabályok betartása különösen fontos. A legnagyobb veszélyt nem maga a vírus, hanem az általa okozott gyors folyadékvesztés jelenti. A szervezet rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszíthet, ami kiszáradáshoz vezethet. Bár a súlyos szövődmények elsősorban a kisgyermekeket veszélyeztetik, a felnőttek körében is előfordulhatnak heves tünetek, különösen idősebb vagy legyengült szervezetű embereknél. A szakemberek szerint a fertőzés esetén a megfelelő folyadék és elektrolitpótlás kulcsfontosságú. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új kressz elfogadása előtt. Az olasz szenátus a héten elfogadta azt a törvényt, amely szerint a jövőben csak a szülők előzetes hozzájárulásával lehet szexuális felvilágosítást tartani az oktatási és nevelési intézményekben. A Giorgia Meloni vezette kormány szerint a lépés a szülői jogokat erősíti, a baloldali ellenzék viszont élesen bírálja a reformot, számolt be róla a Reuters. Az új szabályozást Giuseppe Valditara oktatási miniszter terjesztette elő, és a szenátus június 4-én véglegesen jóvá hagyta. A törvény értelmében az óvodákban és az általános iskolákban egyáltalán nem tarthatnak ilyen jellegű foglalkozásokat, a középiskolákban pedig minden szexuális nevelési programhoz előzetes szülői beleegyezés szükséges.
8: Időjárás.
7: Szinte egész nap nyárias meleg füllett idő, és szinte végig napfény várható, borút hozó fellegek csak késő délután érik el a térséget, de esőt csak kis eséllyel hoznak. Elsősorban az esti órákban várható szorvány.

0: Zápol.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
2: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Üdülő területekre nem kérhető közművesítés az eddig ismert állami és európai uniós pályázatokon. Ez akadályozza a balassagyarmati nyíriesi városrész urbanizálása technikai oldalról, mondta a város polgármestere a Megafonban. Csak Gábor rádiónk reggeli adásában ismertette az üdülő övezet hosszú ideje ismert alapproblémáját, a vízvezeték hálózat alacsony kapacitásának ügyét. A városvezető közölte, nyomás alatt tartják a vízműt annak érdekében, hogy az üdülő területen életvitelszerűen élők számára megfelelő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendeletmódosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Enzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csakis a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz aljnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot, a jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit, foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is.
0: Közlekedés.
1: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós-Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól. You know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand, 'cause I know you believe.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
3: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
6: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
5: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
6: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
7: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. ekiautohaz.hu.
8: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
9: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
10: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
9: Horizontablak.hu.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Az emberek elepednek.

0: harcművesítés az eddig ismert állami és európai uniós pályázatokon. Ez akadályozza a balassagyarmati nyíriesi városrész urbanizálását technikai oldalról, mondta a város polgármestere a Megafonban. Csak Gábor rádiónk reggeli adásában ismertette az üdülő övezet hosszú ideje ismert alapproblémáját, a vízvezeték hálózat alacsony kapacitásának ügyét. A városvezető közölte, nyomás alatt tartják a vízműt annak érdekében, hogy az üdülő területen életvitelszerűen élők számára megfelelő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendeletmódosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Henzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csak is a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot, a jogszabálymódosításokat kizárólag a Tisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit, foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is.
1: Közlekedés.
0: Tahitót faluban a Visegrádi úton, Szentendrén, a Dózsa-György úton és a Kettes úton a Diós Jenői elágazásnál várható sebességmérés.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
8: Lehet az első szám.
7: Jake Gyllenhaal.
8: Kettes szám.
7: Henry Cavill.
9: Rádjunk neki!
7: Szürke zóna, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
10: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. június 9-én.

0: Elő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
1: A kútfúrás az problémás, mert a tavaktól viszi el a vizet, tehát nem is javasoljuk, és hát nem is lenne jó, ha folyamatos kútfúrásokkal oldanák meg az emberek az ivóvíz szükségletüket. Oda csak egy 80-as cső megy ki a városból, amely a 70-es években rendben volt, amikor ezt kiépítették, mert szocialista vállalati üdülők voltak, a többi telken akkor követték el egyébként a bűncselekményt, hogy felparcellázták az egész Nyírjest. És nagyon nehéz, konkrétan nem lehet közművesítésre benyújtani üdülőterületek esetén, ezért folyamatos nyomást gyakorlunk a DMRV-re, mert a 80-as átmérő miatt nem tudnak új bekötéseket csinálni, és a nyomás is rettenetes, tehát nagyon alacsony, és szükség van kapacitás bővítésre, és évek óta ígéri a DMRV, és folyamatos nyomást próbálunk gyakorolni rá, de hát ez több mint 200 milliós beruházás, hogy egy 150-es csőre kicseréljék ezt a vezetéket. Új nyomvonala lesz. Ez egyébként a Fenyvesi úton fog végighaladni.
0: Összesítették Vác egyik közterületi fájának termelési adatait, amiket egy táblára írtak fel. Mostantól bárki megnézheti, amikor elhalad előtte. A deákvári nagylevelű hásfa 6 évtizede áll, számított értéke több mint 27 millió forint. Az év során 610 kiló széndioxidot köt meg, és csak nem hasonló mennyiségű oxigént állít elő. A közterületen elhelyezett tájékoztató táblával azt erősíti a Bagoly-Bükk Egyesület, hogy a növények városi jelenléte alapvető fontosságú a jó életminőség biztosításához. A társaság alapító tagja azt mondta, a fák ökológiai jelentőségéhez évtizedek múlása szükséges. Azok a csemeték, amiket most ültetnek el az emberek, csak hosszú idő után lesznek képesek hozzájárulni a levegő minőség védelméhez, ezért a már meglévő idős példányok tisztelete és gondozása előrébb való. Szalóki Margitot, a Váci Bagoly-Bükk Egyesület alapító tagját hallják.
2: Igazából arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen fa, ez körülbelül olyan 60 éves, tehát az, hogy ilyen értékeket hozzon egy fa, ehhez 50-60 év szükséges, hogy megnőjenek, és ekkora nagy ökológiai hozzáadott értéket képviseljenek. Most hiába ültetünk mi apró kicsi fákat, azok hosszú évek, mire igazából teljesíteni fogják ezeket az adatokat. Szeretnénk megfontolni, hogy melyik fákhoz rakunk ilyet. Van több is, több ötletünk is. És nyilván hát idő kérdése, de mindenképpen jó lenne, hogy az emberek, ahogy járnak, kernek a városban, ezzel szembesüljenek, és esetleg a saját kertjükben is, hogyha van fa, akkor ez felértékelődik a szemükben.
0: Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendeletmódosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Henzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csak is a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Székely Józsefet, Diós Jenő polgármesterét hallják.
3: Ugye tekintve, hogy egy darab szakmai kérdés vagy javaslat sem hangzott el, úgyhogy ennek megfelelően az előterjesztettek szerint teszem fel elfogadásra a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, karfelem is se jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazat.

0: Nem.
1: Egy, ne, kettő nem szólított mellett elfogadásra került a 25 évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
2: Hirtelen jelentkező hasmenés, hányás, hasi görcsök és a láz, ezek a rotavírus jellemző tünetei. A kort sokan gyermekbetegségként ismerik, de a fertőzés a felnőtteket is ledöntheti a lábukról. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint Nógrád vármegyében a múlt héten 26 ilyen esetet mutattak ki. A megbetegedés vármegyei megoszlásában Pesttel és Baranyával a toplista elején állva. Vagyis a rotavírus a nyárias időjárás ellenére továbbra is jelen van a vármegyében. Ráadásul rendkívül könnyen terjedt közösségekben, ezért a megfelelő higiéniai szabályok betartása különösen fontos. A legnagyobb veszélyt nem maga a vírus, hanem az általa okozott gyors folyadékvesztés jelenti. A szervezet rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszíthet, ami kiszáradáshoz vezethet. Bár a súlyos szövődmények elsősorban a kisgyermekeket veszélyeztetik, a felnőttek körében is előfordulhatnak heves tünetek, különösen idősebb vagy legyengült szervezetű embereknél. A szakemberek szerint a fertőzés esetén a megfelelő folyadék és elektrolit pótlás kulcsfontosságú. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A Nógrád vármegyei 3. osztályú labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában óriási vereséget mért a nőtincs csapata a Nógrád Sápra, 0-12-re nyertek ellenük. A látványos meccs ellenére nem ők lettek a bajnokság főszereplői, az idényt a balassagyarmati Palóc Farkasok nyerték, magasan a második helyen végzett a Dejtár klubja előtt. A gyarmatiak ősztől a másodosztályban folytathatják.
3: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma éjjel Szadán, a Dózsa-György úton és Salgótarjánban az Acélgyári úton.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

Ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendelet módosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát,

0: A Palóc Farkasok nyerték, magasan a második helyen végzett a Dejtár klubja előtt. A gyarmatiak ősztől a másodosztályban folytathatják. Jelentősen növelte az Otthonstart program az új lakás célú hitelek átlagos összegét 2025 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése. Az MNB adatai szerint az új lakás vásárlását vagy építését célzó hitelek átlagösszege 28 millióról 32 millió forintra, a használt lakás vásárlására fordítottaké pedig 20 millióról 29 millió forintra emelkedett. A jövedelem arányos törlesztő részletmutató értéke viszont sem a piaci, sem a támogatott lakáshitel kibocsátásnál nem változott érdemben a korábbi időszakokhoz képest. A jövedelemhez viszonyított havi törlesztési teher tehát nem nőtt. Ebből a szempontból nem vállaltak nagyobb terhet a hitelfelvevők, mint korábban. Nemzetközi viszonylatban is jelentős régészeti felfedezéssel zárult a Pihari Földvár részleges feltárása. A legmodernebb georadaros és geomágneses vizsgálatoknak köszönhetően a föld alatt megtalálták Szent László király egykori püspöki székesegyházának maradványait, ezzel egyértelműen bizonyítva, hogy az egykori magyar püspöki székhely nyomaira bukkantak. Az ásatások során tisztán kirajzolódott a székesegyház alapjainak kontúrja, így már ismert a templom bazilikális alaprajza. Felmenő falak azonban nem maradtak fenn, faragványok pedig egyáltalán nem kerültek elő, ezért a teljes térrekonstrukcióhoz további kutatások szükségesek. Földrengés sorozat okozott károkat vasárnap a görögországi Évia szigetén. A legerősebb rengés 5,2 erősségű volt. A földmozgás Görögország középső részén és a szigettől mintegy 100 kilométerre délre fekvő fővárosban Athénban is érezni lehetett. A helyi hatóságok közlése szerint a földrengések kisebb földcsuszamlásokat okoztak, és a sziget egyes falvaiban, köztük Prokopiban és Tafnószában lakóházak rongálódtak meg. A károsodott épületeket kiürítették, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés. Charlie Puth kénytelen volt lemondani egy orlandói koncertjét mindössze néhány órával a tervezett fellépés előtt, miután megbetegedett. A 34 éves Grammy-díjra jelölt énekes múlt szombat este lépett volna színpadra a floridai Edison Financial Arénában a Whatever a Cleaver világturné keretében, de Instagram sztoriában közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben további fellépések is veszélybe kerülhetnek.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható mai éjjel Szadán, a Dózsa-György úton és Salgótarjánban az Acélgyári úton.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Összesítették Vác egyik közterületi fájának termelési adatait, amiket egy táblára írtak fel. Mostantól bárki megnézheti, amikor elhalad előtte. A deákvári nagylevelű hársfa 6 évtizede áll, számított értéke több mint 27 millió forint. Az év során 610 kg széndioxidot köt meg, és csak nem hasonló mennyiségű oxigént állít elő. A közterületen elhelyezett tájékoztató táblával azt erősíti a Bagoly-Bükk Egyesület, hogy a növények városi jelenléte alapvető fontosságú a jó életminőség biztosításához. A társaság alapító tagja azt mondta, a fák ökológiai jelentőségéhez évtizedek múlása szükséges. Azok a csemeték, amiket most ültetnek el az emberek, csak hosszú idő után lesznek képesek hozzájárulni a levegő minőség védelméhez, ezért a már meglévő idős példányok tisztelete és gondozása előrébb való. Hirtelen jelentkező hasmenés, hányás, hasi görcsök és a láz, ezek a rotavírus jellemző tünetei. A kort sokan gyermekbetegségként ismerik, de a fertőzés a felnőtteket is ledöntheti a lábukról. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint Nógrád vármegyében a múlt héten 26 ilyen esetet mutattak ki. A megbetegedés vármegyei megoszlásában Pesttel és Baranyával a toplista elején állva.

0: Drágú. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz aljnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Az olasz szenátus a héten elfogadta azt a törvényt, amely szerint a jövőben csak a szülők előzetes hozzájárulásával lehet szexuális felvilágosítást tartani az oktatási és nevelési intézményekben. A Giorgia Meloni vezette kormány szerint a lépés a szülői jogokat erősíti, a baloldali ellenzék viszont élesen bírálja a reformot, számolt be róla a Reuters. Az új szabályozás Giuseppe Valditara oktatási miniszter terjesztette elő, és a szenátus június 4-én véglegesen jóvá hagyta. A törvény értelmében az óvodákban és az általános iskolákban egyáltalán nem tarthatnak ilyen jellegű foglalkozásokat, a középiskolákban pedig minden szexuális nevelési programhoz előzetes szülői beleegyezés szükséges.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható mai éjjel Szadán, a Dózsa-György úton és Salgótarjánban az Acélgyári úton.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

Megafon. You're a freak. Sweet.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Ceglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Jelentősen növelte az Otthonstart program az új lakás célú hitelek átlagos összegét 2025 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése. Az MNB adatai szerint az új lakás vásárlását vagy építését célzó hitelek átlagösszege 28 millióról 32 millió forintra, a használt lakás vásárlására fordítottaké pedig 20 millióról 29 millió forintra emelkedett. A jövedelem arányos törlesztő részletmutató értéke viszont sem a piaci, sem a támogatott lakáshitel kibocsátásnál nem változott érdemben a korábbi időszakokhoz képest. A jövedelemhez viszonyított havi törlesztési teher tehát nem nőtt. Ebből a szempontból nem vállaltak nagyobb terhet a hitelfelvevők, mint korábban. Szlovákia egyik hírportálja szerint is mennie kell Sulyog Tamás köztársasági elnöknek. A Paraméter nevű szlovák hírportál támogatja az elnök elmozdítását, közlésük szerint azért, mert ő maga teremtette meg létének elviselhetetlen könnyűségét. A szlovák cikk szerzője szerint egyébként is a magyar köztársasági elnökök az utóbbi időben csak vergődtek. Földrengés sorozat okozott károkat vasárnap a görögországi Évia szigetén. A legerősebb rengés 5,2 erős

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. június 9-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Üdülő területekre nem kérhető közművesítés az eddig ismert állami és európai uniós pályázatokon. Ez akadályozza a balassagyarmati nyíriesi városrész urbanizálását technikai oldalról, mondta a város polgármestere a Megafonban. Csak Gábor rádiónk reggeli adásában ismertette az üdülő övezet hosszú ideje ismert alapproblémáját, a vízvezeték hálózat alacsony kapacitásának ügyét. A városvezető közölte, nyomás alatt tartják a vízműt annak érdekében, hogy az üdülő területen életvitelszerűen élők számára megfelelő lehessen a vízszolgáltatás, de azt tudomásul kell venni addig is, hogy eredetileg nem volt szándék a lakhatás megteremtése azon a területen. Csak Gábor szerint történelmi bűnt követtek el évtizedekkel ezelőtt azzal, hogy a rekreációs célú erdős területet kisméretű parcellákra osztották fel, megnyitva az utat a lakhatás számára, egyúttal az urbanizáció igényének megerősödésére. Kiemelte, ennek ellenére folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket, így a vízhálózat megerősítését is, amelyre a szolgáltató nem csak ígéretet tett, hanem már a bővítés dátumát is meghatározta. A több mint 200 millió forintos beruházást új nyomvonalon építik meg még az idén. Csak Gábort, balassagyarmat polgármesterét hallják.
4: A kútfúrás az problémás, mert a tavaktól viszi el a vizet, tehát nem is javasoljuk, és hát nem is lenne jó, ha folyamatos kútfúrásokkal oldanák meg az emberek az ivóvíz szükségletüket. Oda csak egy 80-as cső megy ki a városból, amely a 70-es években rendben volt, amikor ezt kiépítették, mert szocialista vállalati üdülők voltak, a többi telken akkor követték el egyébként a bűncselekményt, hogy felparcellázták az egész Nyíriest, és nagyon nehéz, konkrétan nem lehet közművesítésre benyújtani üdülőterületek esetén, ezért folyamatos nyomást gyakorlunk a DMRV-re, mert a 80-as átmérő miatt nem tudnak új bekötéseket csinálni, és a nyomás is rettenetes, tehát nagyon alacsony, és szükség van kapacitás bővítésre, és évek óta ígéri a DMRV, és folyamatos nyomást próbálunk gyakorolni rá, de hát ez több mint 200 milliós beruházás, hogy egy 150-es csőre kicseréljék ezt a vezetéket. Új nyomvonala lesz, ez egyébként a Fenyvesi úton fog végighaladni.
1: Összesítették Vác egyik közterületi fájának termelési adatait, amik

0: Ki Margitot, a Váci Bagoly Bükk Egyesület alapító tagját hallják.
1: Igazából arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen fa, ez körülbelül olyan 60 éves, tehát az, hogy ilyen értékeket hozzon egy fa, ehhez 50-60 év szükséges, hogy megnőjenek, és ekkora nagy ökológiai hozzáadott értéket képviseljenek. Most hiába ültetünk mi apró kicsi fákat, azok hosszú évek, mire igazából teljesíteni fogják ezeket az adatokat. Szeretnénk megfontolni, hogy melyik fákhoz rakunk ilyet. Van több is, több ötletünk is. És nyilván hát idő kérdése, de mindenképpen jó lenne, hogy az emberek, ahogy járnak, kernek a városban, ezzel szembesüljenek, és esetleg a saját kertjükben is, hogyha van fa, akkor ez felértékelődik a szemükben.
0: Diós Jenő tavalyi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta a falu képviselőtestülete. A polgármester arra kérte a megválasztott előjárókat, hogy véleményezzék a beterjesztett javaslatot. A rendszeresen feszült helyzetbe keveredő két helyi képviselő, Enzel Judit és Csabuda Árpád ezúttal is provokatív kérdést fűzött az előterjesztéshez. Mindketten azt kérdezték, hogy van-e benne hazugság, illetve van-e benne csalás. Az ülést vezető polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy szakmai kérdést tegyenek fel a rendeletmódosítás kapcsán. Székely József közölte azt is, hogy a jogi anyag a költségvetés rendeletét érinti, nem a táblázatok tartalmát, amelyre Enzel Judit utalt. A polgármester hozzátette, a költségvetés tárgyalása ugyanis februárban már megtörtént. Csabuda Árpád azt emelte ki, hogy a falu ezévi költségvetéséért csak is a polgármester vállalhat felelősséget. Mint mondta, ha valamit itt eltitkolt vagy elsumákolt, akkor az őt terheli. Szakmai kérdés nem hangzott el, a testület elfogadta a módosítást. Székely Józsefet, Diós Jenő polgármesterét hallják.
2: Ugye tekintve, hogy egy darab szakmai kérdés vagy javaslat sem hangzott el, úgyhogy ennek megfelelően a leültesztetek szerint teszem fel elfogadásra a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem karfelemű se jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, kettő nem szavazott mellett elfogadásra került a 25 évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
0: Hirtelen jelentkező hasmenés, hányás, hasi görcsök és a láz, ezek a rotavírus jellemző tünetei. A kort sokan gyermekbetegségként ismerik, de a fertőzés a felnőtteket is ledöntheti a lábukról. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint Nógrád vármegyében a múlt héten 26 ilyen esetet mutattak ki. A megbetegedés vármegyei megoszlásában Pesttel és Baranyával a toplista elején állva. Vagyis a rotavírus a nyárias időjárás ellenére továbbra is jelen van a vármegyében. Ráadásul rendkívül könnyen terjedt közösségekben, ezért a megfelelő higiéniai szabályok betartása különösen fontos. A legnagyobb veszélyt nem maga a vírus, hanem az általa okozott gyors folyadékvesztés jelenti. A szervezet rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszíthet, ami kiszáradáshoz vezethet. Bár a súlyos szövődmények elsősorban a kisgyermekeket veszélyeztetik, a felnőttek körében is előfordulhatnak heves tünetek, különösen idősebb vagy legyengült szervezetű embereknél. A szakemberek szerint a fertőzés esetén a megfelelő folyadék és elektrolitpótlás kulcsfontosságú. Több helyszínen is lángra kapott a növényzet szombat délután a Dunakanyarban, miután egy nosztalgia gőzmozdonyból kiszóródó izzó széndarabok meggyújtották a vasúti töltés melletti száraz ajnövényzetet. A tüzek Nagymaros és Verőce között több ponton egyszerre jelentkeztek, ami gyors és összehangolt beavatkozást igényelt a tűzoltóktól és a mentőszolgálatoktól. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a folyamatosan bővülő káresemények miatt a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálat ügyeletes munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba. Bár a szervezet elsősorban eltűnt vagy bajba jutott emberek felkutatásával és mentésével foglalkozik, önkéntes tűzoltó egyesületként ilyen esetekben is segítséget nyújt. A Nógrád vármegyei 3. osztályú labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában óriási vereséget mért a nőtincs csapata a Nógrád Sápra, 0-12-re nyertek ellenük. A látványos meccs ellenére nem ők lettek a bajnokság főszereplői, az idényt a balassagyarmati Palóc Farkasok nyerték, magasan a második helyen végzett a Dejtár klubja előtt. A gyarmatiak ősztől a másodosztályban folytathatják.
3: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma éjjel Szadán, a Dózsa-György úton és Salgótarjánban az Acélgyári úton.
3: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: A K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség aggályosnak tartja a magyar kormány munkáját, mert nincs átláthatóság a reklámpiac átalakítása kapcsán. Egy hónapnyi kormányzás után még mindig nem nyújtott be a párt önálló törvényjavaslatot. A jogszabálymódosításokat kizárólag a Fisza párt frakció tagjai terjesztették elő egyéni képviselői indítványként. Bár a kormánypárt korábban a társadalmi egyeztetések széleskörű alkalmazását ígérte, a szakértők szerint az egyéni indítványok használata éppen ezen kötelességek megkerülését teszi lehetővé, lemásolva a korábbi Fidesz kormányzatok sokat kritizált módszereit, foglalja össze az Infostart a Telex összeállításának lényegét. Hangsúlyozzák, május 9-e óta a Tisza frakció 8 törvény és 5 határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó alaptörvénymódosítás, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása. A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is. Júliustól tilos lesz az elektromos rollerek, e-biciklik, e-gördeszkák és szigvélyek használata Hajdúszoboszló egyes részein. Csak tolni, esetleg kézben vinni lehet majd ezeket az eszközöket a város turisztikai pontjain, a sétányokon, piacokon, valamint az iskolák és rendelők környéki járdákon. A bicikli úton továbbra is használhatják őket tulajdonosaik. Szeglédi Gyula polgármester szerint hamarosan itt az idegenforgalmi szezon, és szeretnék a veszélyhelyzeteket minél inkább csökkenteni. Vitézi Dávid azt ígérte, heteken belül új szabályokat alkotnának a növekvő baleset számok miatt, még az új KRESZ elfogadása előtt. Új belső vizsgálat elrendelését jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett vasárnapi videójában az Újdörögdi lőtéren történt kézigránát balesettel kapcsolatban. Bár az ügyészség korábbi nyomozása büntetőjogi felelősséget nem állapított meg, a tárcavezető a katonai jegyzőkönyvek áttekintése után úgy vélte, a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül. A miniszter közlése szerint az ügyészségi vizsgálat maga is rögzített bizonyos szabálytalanságokat, ezért honvédelmi vezetőként elfogadhatatlannak tartja, ha a rendszer érdemi következmények nélkül lépne túl az eseten. Charlie Puth kénytelen volt lemondani egy orlandói koncertjét mindössze néhány órával a tervezett fellépés előtt, miután megbetegedett. A 34 éves Grammy-díjra jelölt énekes múlt szombat este lépett volna színpadra a floridai Edison Financial Arénában a Whatever a Cleaver világturné keretében, de Instagram sztoriában közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben további fellépések is veszélybe kerülhetnek.
2: Közlekedés.
1: Trafipax várható ma éjjel Szadán, a Dózsa-György úton és Salgótarjánban az Acélgyári úton.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a Szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. Ilyen jogsértésnek tekintik az autópálya leállósávjának jogosulatlan igénybevételét, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelzőkészülék tilos jelzésén történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyors forgalmi úton, és az elsőbségadási és kanyarodási szabályok megszegését. Kiadta új lemezét Niall Horan. A Dinner Party-n több érzelmes szerzemény is hallható. Az egyik például egy búcsúdal a tragikusan fiatalon elhunyt Liam Payne-nek, aki 2024-ben kizuhant egy szálloda a harmadik emeletéről. Horan az End of an Era című dalában fájlalja, hogy nem tudott elbúcsúzni Payne-től, és hogy olyasmit kellett elengednia, amelynek még nem lett volna itt az ideje. Niall családja egyébként, mint kiderült, nagyon jó kapcsolatot ápol Payne család, és máig szoros barátság fűzi össze őket, gyakran felkeresik egymást.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlen kezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. Ilyen jogsértésnek tekintik az autópálya leállósávjának jogosulatlan igénybevételét, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelzőkészülék tilos jelzésén történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyors forgalmi úton, és az elsőbségadási és kanyarodási szabályok megszegését. Kiadta új lemezét Niall Horan. A Dinner Party-n több érzelmes szerzemény is hallható. Az egyik például egy búcsúdal a tragikusan fiatalon elhunyt Liam Payne-nek, aki 2024-ben kizuhant egy szálloda a harmadik emeletéről. Horan az End of an Era című dalában fájlalja, hogy nem tudott elbúcsúzni Payne-től, és hogy olyasmit kellett elengednie, amelynek még nem lett volna itt az ideje. Niall családja egyébként, mint kiderült, nagyon jó kapcsolatot ápol Payne család, és máig szoros barátság fűzi össze őket, gyakran felkeresik egymást.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a magyar közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal.